0: baj van.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: bazuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: zene nem halk. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Túl vagyok rajta, de néha visszamennék. Nem volt az úgy jó, soha alig.

A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De

szokások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

0: hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Hegedű Zsolt szerint kultúraváltásra van szükség az egészségügyben, idős embereket megkárosító családtagjait fogták el Budapesten, nincs ügyfélfogadás ma a tatai kormányablakban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Kultúraváltásra nem csak szervezeti változásra van szükség az egészségügyben, erről írt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán, amelyen bemutatott egy képet a Szigetvári Kórház igazgatásának faláról. Ezen rendőri rendfokozatokat és vállapokat ismertető segédlet látható. Hegedű Zsolt közölte, a helyszínen azt mondták, ezt azért tették ki még korábban, hogy amikor ellenőrzésre vagy felügyeletre rendőri vezető érkezett a kórházba, a munkatársak felismerjék a rendfokozatát és megfelelően tudják megszólítani. Kiemelte, ennek az időnek vége, most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség időszakát szeretnék meghonosítani. Azt szeretnék, hogy intézményeikben ne a parancsuralmi szemlélet, hanem az őszinteség, a folyamatos javítás igénye, az etikus és szakmai hozzáállás, a valódi csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése legyen a természetes kultúra, írt a bejegyzésében a miniszter. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogták el Budapesten, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak Újbudán egy arany felvásárlással foglalkozó illegális üzletet működtettek, ahova az ügyfeleket a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be. A gyanú szerint nem egyetlen módszerrel dolgoztak, voltak itt aranyeladással, mást az ingatlanán keresztül próbáltak megkárosítani, és attól sem riadtak vissza, hogy a sértett nyomást gyakoroljanak. Nincs ügyfélfogadás ma a tatai kormányablakban. A tájékoztatás szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán szeptember 21-én informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így ma az ügyintézés szünetel. Szellemes történetekkel, irodalommal és közös énekléssel várja az érdeklődőket a Helyiser József Városi Könyvtár Esztergomban. A mai napon Sinkó Gyula zenés irodalmi estjén ezúttal az Átveréseké lesz a főszerep Örkény István, Királyhegyi Pál és Berda József történetein keresztül. Az estre mindenkit szeretettel várnak, aki kedveli a humoros, szellemes történeteket és szívesen énekelne együtt Sinkó Gyulával. A program 17 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz, napközben szakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Reggel 14, délután 19 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek! Hello. 7 óra után járunk 4 perccel. Hát vidámabbat, mert hogy ugye balesettel indult a nap, ezúttal nem az M1-esen, hanem Környe és Irtáspuszta között történt baleset. 4 jármű ütközött, emiatt aztán Környe és Oroszlány között teljes útlezárás van érvényben, nem tudtok arra felé haladni, tehát hogyha elindultok Oroszlányból, akkor azt tegyétek Kecskét felé, arra lehet és érdemes kerülni, mert hogy Környe felé nem fogtok áthaladni, teljes útzár van érvényben, 4 autó ütközött.
3: 13 fok van, de a hőérzet csak 7. Lehet, hogy a szél miatt. Egyébként ma 20 lesz a teteje, ezen a héten nagyjából ezt kell elviselnünk, aztán majd jövő héten még lesz egy ilyen 25-26 fokos hetünk.
2: Igen, az még azért kellemes
3: lesz. Marad a pacsker, ezt teheted, kibírom, aztán utána még egy jó hetem lesz.
2: Jött a rövidgatyába, papucsba jöttél most is?
3: Rövidgatya, pacsker, persze.
2: Az nagyon jó, hosszú nadrágban, meg még Jackie-ben is.
3: Fény nálam, csak a volt futárok bírják tovább.
2: A filippíró volt utána. Igen, tehát, rájuk gondolsz. Na jó, de ők tényleg is papucsban járnak, szóval ott azért kicsit más ez a dolog. Mirellák, Máték, nagyon boldog névnapot kívánunk, az Ifigéniákkal tudtok együtt ünnepelni.
3: Milyen szép név, Méráb, Mira, na ők is. Máté, akkor itt már hadd ragadjam meg a szót, meg az alkalmat, hogy a feleségem testvérét felköszöntsem, Isten éltesse Máté neved napján, sokáig boldogan, és azon gondolkozom, hogy ő nekem ki? Azt hogy kell megfogalmazni, feleséget tesója?
2: Baromi egyszerű.
3: Sógorom. Uh-huh. Sose tudom ezeket. Boldog névnapot.
2: Vannak ilyen. Ez ilyen csalódottabb volt.
3: Megijedtem. Igen?
2: Igen, szóval sógor, meg anyós, meg após, tehát hogy majd így elmagyarázzak ilyen fogalmakat?
3: Igen, csak az a baj, hogy elmagyarázod, megértem, és legközelebbre megint nem lesz meg. Tehát, hogy ilyen kisebb fajta gondjaim vannak a memóriával és a tudással.
2: Majd súgok akkor. Chuck Jones, rátérve a híres születésnaposokra, 1912-ben született. Ő nevét láthatjuk így kiírva mindenféle rajzfilmeknél, mert hogy ő volt például a Préri farkas és a Gyalog kakuk egyik fő megalkotója, de hogy rengeteg Tapsi-apsi és Dodókacsa rajzfilmet is rendezett.
3: Stephen King 1947-ben ezen a napon született, ugye őt főleg a modern horrorból ismerjük, egy nagyon klassz amerikai író.
2: Bill Murray, amerikai színész és komikus, leginkább a szellemírtók, amit hozzá köthetünk, vagy az Idétlen időkig, 1950-es születésű.
3: Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa Andy 70-ben született, és tud fejjel felé dobolni.
2: Tényleg?
3: Aha, és a múltkor elmagyarázták nekem, hogy amikor ilyen nagyon messziről a feje mögül indítja a dobverőt, akkor sem csap bele akkorát, tehát a lendítés csak lentről indítja el. Ezt azért magyarázták, mert a kézi szurkolóink kiszakították a dobot. Aztán kiderült, hogy nem azért, mert túl erősen ütik, hanem mert rossz felét.
2: Ja. Jó, ez így egyébként viccesebb. Liam vagy Liam, én nem tudom, hogy ejti a nevét. A Gallagher, az egyik Gallagher az Oasisből, igen, mm-hmm. 72-es születésű.
3: És egy fiatal ember, Jason Derulo, ezen a napon született 89-ben.
2: Megjelent a Hobbit, ami egyébként bármennyire is gyanúsnak tűnik, nem rólam szól, 1937-ben történt mindez.
3: Hanem másik szőrös talpúakról. De igen. 1500 példányban jelent meg először csak J.R.R. Tolkien könyve, az nem annyira durva, lehet, hogy csak ilyen hobbinak indult, de aztán kibővült. Új, ezt nagyon szeretném mesélni neked, a Status Quo egy rekordot döntött 91-ben, képzeld el, 11 óra 11 perc alatt 4 koncertet adott 4 városban, de nem ám úgy, mintha itt adnád a koncertet, hogy mit tudom én, Budapest, Érd, Bicske, Tatabánya, hanem úgy nyomták, hogy 12 körül kezdtek, azért túl korán nem keltek, a BBC Going Live műsorában kezdték a napot, aztán Sheffieldbe mentek 14 órakor aréna koncert, Glasgowban 16:32 második koncert, tehát ezek ilyen repüléstávolságok. Aztán Birmingham 19:30, innen már körülbelül fél órás csúszásban voltak, és Londonban zárták a Wembley-ben, 22 óra 15-kor kezdték ezt a koncertet. Kapaszkodj, nem vitték át se a személyzetet, se a színpadot, 250 fő dolgozott rajta, 8 helikopter, 5 repülőgép, 20 limuzin, 16 rendőri kíséret, és összesen 900 kilométert szeltek át, így döntötték meg a világrekordot, a Guinness rekordot. Ez milyen?
2: Szerintem az Irigy Hornaimér így sokkal könnyebben megoldja, úgyhogy ja. Kétfele válnak és lenyomják hakniban.
3: Igen, és egyszerre játszanak 8 helyen, nem? Tehát ez, de ez mekkora, hogy ezt így kitalált egy zenekar, leszerveztek mindent, repülő, helikopter, közönség, és képzeld el, 11 óra, 11 perc alatt 4 bulinak az árát bezsebelték, aztán itt a 2 hét pihi.
2: Mondjuk költség is lehetett vele, de gyanítom, hogy volt
3: ez
2: az.
3: Ez tök vagány.
2: Igen, akkor a média felhajtás, hogy ez így megérte nekik. Véget ért a Galileo űrszonda küldetése, történt mindez 2003-ban, ezen a napon.
3: És szerintem a rock történelem legjobb albuma, vagy a legjobb top 10-ből az egyik ezen a napon jelent meg 2004-ben. Ez a Green Day-nek az American Idiot albuma, csupa sláger van rajta. Én ha bánok koncertet, amit kihagytam Magyarországon, és ott lehettem volna, az ez volt.
2: Igen, meg a Fási Ádám. Mesterséges jég előállítására szolgáló gépet találtak föl ezen a napon, 1909-ben. Ezt meg kellett, hogy osszuk veletek.
3: Hát a jéggép az rendkívül fontos. És azt nézem, hogy amit még kiemelnék, hogy ma van a béke nemzetközi napja, ez ENSZ ünnep, és minden évben szeptember 21-én tartjuk.
2: Ma van az Alzheimer világnap, ez is fontos, legalább annyira, mint a hála világnapja.
3: Bocs, a Magyar Dráma napja is ma van, 1984 óta ünnepeljük, az Ember tragédiája című műnek az ősbemutatója a Nemzeti Színházban ezen a napon volt.
2: Igen, 1883-ban, illetve Szent Máté napja van, aki többek között a könyvelők, az adószedők és a bankárok védő szentje. És mindig adjatok neki számlát, jó? Tehát ez azért úgy fontos.
3: Így van. Nevet kérdeztek, és hogyha Mátét mond, akkor kell a számla, ja? Így.
2: Igen, áfával, áfa nélkül, azt nem tudom, ezt mindenki döntse el maga.
3: Nem Máté. Ne,
2: az a zeném, nem Máté.
3: Mert akkor mindig tőlát tudod őt.
2: Ja, tudod, azért nem Máté.
3: Leüli a börtön.
2: Klasszikus.
3: Sibéri ölt a téd 3 éve. Mi a... Elnek igyenek, akkor talán nyáfási Ádám.
2: Matisz nagypapának is boldog bármit kívánunk. Nem tudom, hogy van mostanában. Él még az, szerintem nem él már az öreg.
3: Nem tudom. Eljött a kert. Aj, annyira jó fél bácsi. Ez nem az egyébként, de mint Mitulár Bárti ott.
2: Mitulár Bárti
3: ott. De én összekötöm. Matisz nagypapa nagyon nagy alak. És olyan fiatalon nagypapává válni, mint ő, hát ezt kevesen teljesítették, mégis idősnek tűnt. Olyan, mint Madonna.
2: És ennyire érthetetlenül beszélni magyarul, az ő tudja meg a Manuel.
3: Én értem. Én őt is értem, meg a hangos bemondókat is értem távolról. Tudok diszpécserül.
2: Ajaj, akkor nagyon alternatív tudásanyag van a fejedben. Na, mi pedig nem sokára hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Júj!
2: 7:45 után, igen, megidéztük Andit is, holnap már lesz, jó? Tehát ez az Andi rajongók felé a jó hírünk.
3: Egy kis kostoló.
2: Ami nem jó hír, az az, hogy továbbra is érvényben van a teljes útzár Környe és Oroszlány között. Környe és Irtáspuszta között történt ugyanis egy baleset, 4 jármű ütközött, úgyhogy Kecskéd felé érdemes kerülni, hát nem egyszerű jelen pillanatban szerintem Kecskéden az áthaladás, meg környén sem, tehát ott is azért brutális dugó alakult ki, úgy látom az élő térkép alapján. A lényeg, hogy Oroszlányból Környére ne induljatok, sem pedig fordítva. Jó, ez nagyon fontos útinfó így a ma reggelre, és akkor nézzük, hogy valóban mit üzennek a csillagok.
3: Ha már Kecskéd, akkor Kosod?
2: Igen, ma egy apró döntés sokkal többet számít, mint elsőre gondolnád, kedves Kos. Ne kapkodj, ami sürgősnek látszik, lehet, hogy valójában ráér még egy kicsit.
3: Bikam, valaki olyan dologgal kereshet meg, ami kizökkent a megszokott menetrendből, most érdemes igen mondanod arra is, ami elsőre kicsit szokatlan, Roland csak bátran előre, jó?
2: Egy fél mondatból érdekes beszélgetés kerekedhet az ikrek jegyű számára. Figyelj arra is, amit nem mondanak kinyíltan. Ma könnyen észreveszed a sorok között megbújó üzeneteket.
3: Rák, jól eshet egy kis rendrakás magad körül, de nem feltétlenül csak a lakásban. Egy régóta húzódó ügy lezárása meglepően felszabadító lesz számodra.
2: Az Oroszlán reflektorfényben kezdi el ezt a hetet is, ami fontos, hogy ma ezt használd ki arra, hogy megmutasd, mit tudsz, viszont ne es túlzásokba, viselkedj természetesen, ma ez lehet a kulcs.
3: Szűz, egy terven nem kell mindent újra kezdened, csak azért, mert egy részlet nem működik benne jól. Elég lesz egy apró módosítás, ez most többet érhet, mint a teljes újratervezés.
2: Könnyebb lesz kimondani valamit, amit eddig kerülgettél, a kedves mérleg. A tiszta helyzet ma sokkal megnyugtatóbb lehet, mint a folyamatos találgatás.
3: Skorpió, erős megérzésed támadhat valakivel vagy valamivel kapcsolatban, hallgass rá, de mielőtt lépsz, nézd meg azt is, hogy mit mondanak a tények.
2: Kicsit kiszabadulna a rutinból a nyilas jegyű, és erre ma lehetőség is adódhat. Egy spontán program feldobhatja a napodat, leginkább a második felét.
3: Bak, valami, amiben már kevésbé hittél, új lendületet kaphat. Ne írd le túl hamar, lehet, hogy éppen most kezd összeállni valami, amin régóta dolgozol.
2: Egy új ötlet szinte a semmiből érkezhet a vízöntő felé. Írd le azonnal, mert később könnyű lenne elfelejteni, pedig kialakulhat belőle valami komoly.
3: Halak, ma jobban érzed, mire van valóban szükséged, és mi az, amit csak megszokásból cipálsz magaddal, és a kettőt könnyen el tudod választani egymástól. Egy kis elengedés, az sok helyet csinálhat valami jobbnak.
2: Hát ez volt a célja szerintem a flamand képviselőnek is, hogy egy kicsit elengedje, amit azt el kell.
3: Helyet csináljon valami jobbnak.
2: Az akár, az is igen, mert kivett a mosdóba, csak nem úgy számolt, hogy 13 órán keresztül ott ragadna, ezt a szitút fogjuk szegényem elképzelni az óra második felében Kittivel együtt.
0: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
2: Megérkezett a Mancsiárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
3: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre. Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondjuk úgy, hogy mi se szeretnénk tudni azt, ami jelen pillanatban az úton van, de attól még van. Környe és Irtáspuszta között négy jármű ütközött, teljes útzár van érvényben, szóval Környe és Oroszlány között jelen pillanatban maximum Kecskét felé kerülve tudtok haladni, és mindenki úgy számoljon, hogy legalábbis itt az élő térképen azt látom, hogy Környén igen erőteljes a forgalom, de ugyanez elmondható például Tatára is, Esztergomban és Komáromban is erősödik, de ott azért még egészen jól járható, az M1-esen pedig a szokásos szakaszon, ott a 20-as, 30-as kilométernél van szakaszos lassulás, torlódás. Kitti viszont beért a stúdióba, mert hogy a hírszerkesztő és az adás stúdió között nem volt torlódás.
1: Hát ott nem. Jó reggelt, sziasztok.
2: Frissen és üdén.
1: Az, igen.
0: Az, látszik rajtad. Mi a helyzet, Kitti? Hétfő van, ilyenkor még pörögni kell.
2: Jó, figyelj. Akkor elmesélem nektek, hogy miként volt az én drága jó öcsémnek felesége élete egyik legkínosabb helyzetében a múlt héten. Ezt hadd meséljem el nektek még itt a téma előtt, jó?
0: Jó, égessünk családtagokat,
2: szeretem. De magamból indulok ki, hogy akkor ne legyen annyira durva. Képzétek el, meg volt a 20 éves osztálytalálkozónk, és a hely előtt az utcán találkoztunk egymással.
0: Megismertétek egymást?
2: Meg. És azt képzeld el, hogy 8-an már egy csoportba verődtek, ők jöttek velünk szembe, és mi meg néhányan így sétáltunk velük szembe. És ebből az következett ott a Mórichoz közel, hogy puszi-puszi, így mindenkit végig puszilgattam, csak közben egy vadidegen férfi jött még szembe a társasággal.
0: És őt is?
2: És gyakorlatilag én mentem a puszi soron, és majdnem lesmároltam egy tök idegen férfit, aki nagyot ugrott, de hát a törzsbe fogadtana.
0: Nem adta magát hozzá?
2: Nem adta magát.
0: Ejje.
2: És várjál, és akkor erre jött az öcsém feleségének története, akik Benidormban egy kávézóban ültek kint, és ő még akart valamit rendelni, még egy kis gírosz is volt ott, ilyen gíroszos kávézós hely volt, és ő akart rendelni még egy gíroszt. És megjelent mellette egy ilyen helyi erő, és így elkezdte neki mondani, hogy mit kér. És nem értette, hogy a csávó, a pincér, ez miért csak így néz rá, és így bámul rá, és nem válaszol, és üző, hanem egy ketchup. Hát nem értett, ketchup, please bring ketchup. És kiderült, hogy ugyanúgy egy turista volt.
0: Csak úgy volt az ember, egy pincér.
2: Ráadásul szegény, totálisan rasszista volt, mert egy ugyanúgy sötétebb bőrű volt, mint ott az összes felszolgáló. És ketchup, don't understand, ketchup. És a csávó úgy megsértődött és kifordult, hogy szerintem máig ezt meséli a családjának. Szóval vigyázzatok az idegenekkel.
0: És őt el is utazott az oldal Spanyolországból is, hogy ő oda többet nem megy vissza vele, ott hogy bántak, ugye?
2: Na jó, de hát ez képest...
1: Amúgy én jártam így boltba, hogy valaki azt hitte, nem tudom miért. Lehet, hogy olyan otthonosan mozogtam, és akkor elkezdett nekem magyarázni, és nézek rá, hogy mondom, nem itt dolgozom.
0: Ugye nekem is járt így ismerősöm, mert hogy pont olyan színű póló volt rajta, mint az alkalmazottakon, és valaki csak így hátulról oldalról látta, és tényleg, tehát árnyalatra stimmelt a dolog, és tehát úgy nézett ki messziről, mint egy ott dolgozó, és oda ment, és akkor elkezdett kérdezgetni, hogy ő ezt meg ezt keres. És egyébként haverom tök jó fej volt, mert ő beleállt.
2: Igen.
0: Ő elkezdte mondani, mert nagyjából képbe volt, ja, azt arra felé találja. Igen, és akkor utána így mondta, hogy igen, igazából megtehettem volna, hogy elküldöm, és mondom, hogy én nem itt dolgozom, de hát most, ha én tudtam neki segíteni, akkor megteszem.
2: Pontosan, és ezt szerencsétlen filipino kinti turista ezt felfoghatta volna poénra, szerintem elmosolyoghatta volna, elnevethette volna. Én is a MediaMarktban adok tanácsokat. Tehát, hogyha ott valaki megkérdezi, hogy mi van, akkor én simán eljátszom az eladót. De komolyan, szerintem ez tök buli.
0: Ja, szerintem is.
2: Pincérként ezért még a pénzt is elkérem. Itt előre kell fizetni. Mit kért? Jó, már is jövök.
0: És kifordulsz. Várjon csak, ugye? Ja, szegény meg ott várakozik. Úgy várakozik, mint a flamand képviselő, jaj, aki laza 13 órára zárta be magát a parlament WC-jébe.
2: Frederik Ernest.
0: Igen, és hát szegény egy elromlott zár miatt rekedt bent egy egész éjszakára az épület egyik WC-jében. Végül lyukakat ütött az ajtóba, hogy levegőhöz jusson egyáltalán.
2: Nagyon durva, ez a Frederik Ernest, ez elment a mosdóba, és ezen egy alkalommal nem volt nála a telefonja. Mert ugye mindig, hát nyilván mi is mindig telefonnal, de ő ott hagyta a kis asztalán. És a belga képviselő ezt még az utolsó ülésezés után tette meg, tehát ez volt az utolsó utáni programon kívüli ülésezése, és bement a mosdóba, de már mikor ki akart jönni, senki nem volt ott, és utána se akart senki jönni, az ajtóban ugyanis egy rugó elromlott a kis szerkezetben, 13 órával később a takarítók találták meg. Na mit gondoltok Frederik Ehrensről?
0: szegény, én nagyon sajnálom. Nézd, annak azért örülhet, hogy nem péntek este történt mindez, mert akkor hétfő reggelig benragad. Most gondolj bele, akkor mi van?
2: Egy hétvége a budiban?
0: Na, szóval, hogy az azért ott akkor már éhen halsz, olyan halsz, minden bajod van. Igen. Másik az, hogy nem nézett szerintem elég meg MacGyvert életében.
2: Ja, hogy nem jutott ki onnan. De képzeljétek már el a WC-t, hogy
0: miért képzelni egy WC-t?
2: Miért kell ott lyukat ütni az ajtón, hogy levegőt kapj? Tehát, hogy nagyjából, hogyha mi itt beszorulnánk mondjuk a fülkébe vagy a WC-be, akkor azért nem fulladnánk bele.
0: Hát, de? Nem, szerintem se. Azért annyi levegő van, hogy mit tudom én. Nem tudom, hogy milyenek a flamand parlament WC-i, lehet, hogy nagyon még hangszigeteltek is, tudod, annyira le vannak zár. Nem tudom, egyébként a számomra is furcsa.
2: Tehát, ez itt azt írják a végén egyébként a történetnek, hogy volt szellőztető rendszer, ami mindig beindult és mindig küldött be friss levegőt, amikor mozgást érzékelt. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha mit 5 percenként föláll és Google egyet, akkor mindig beindul a levegőztető.
0: Hát lehet, eddig nem jutott el, mondjuk innentől azért, hogy érdemes végig gondolni, hogy érdemes a parlamenti képviselőnek lenni, vagy őt megválasztani újra, hogyha ez így nem jut el az agyáig. Igen, nem tudom, én már hallottam ilyeneket, hogy így lyukak vannak WC-ken, de azok alternatív videókban szerepelnek, szóval abban most nem menjünk.
2: Itt úgy látszik, a flamand parlamentben ennek nincsen divatja. Eszembe jutott a nagypapám testvére, aki szerint élete nagy ötlete volt mozgásérzékelős lámpát beszerelni a WC-be. Az nagyon is jó volt egészen addig, amíg csak rövid szeánszokra ment be, de amikor mindig 3 perc után, amikor ült a WC, lekapcsolt a lámpa, és teljesen sötét lett, és fel kellett volna állni, hogy megint elkezdjen világítani, akkor azért nagyon káromkodott. Tehát azért vannak ezzel problémák. Ti mivel ütnétek el ezt a 13 órát? Tehát az azért, az egy komoly idő, ugye este van, az elején még nyilván kiabálsz, próbálsz kijutni, aztán realizálod, hogy egész biztos, hogy a kollégák már mind hazamentek, kijutni nem fogsz, mondjuk ütsz is magadnak egy lyukat, hogy levegőt még kapj, de tudod, hogy reggelig ott leszel.
0: Megpróbálnék valahogy aludni, nem tudom, hogy, de biztos, hogy hát most mi mással ütöd el az időt ott éjszaka?
2: Fejjel a fajanszra, vagy inkább ülve?
0: Ülve.
2: Én biztos, hogy előre fordulva, tehát hogyha ilyen lenti tartályos, akkor én befelé ülnék, és megpróbálnék így a kezemre valahogy fejet hajtva párnát képezni.
0: Igen, igen, igen, igen. Talán legkényelmesebben úgy. És akkor igazából csicsikálsz egy jót.
1: Figyelj, most donál le, mosakodsz, utána meg olvas.
2: Ha nem, csak a WC része rekedtél bent. De
1: ja, mondjuk, hát mondjuk
2: az... Ott sincs baj, mert vized van.
0: De tényleg, tehát nem tudsz más tenni szerintem, hogy ideig esetleg számolgathatod a csempéket, bár sötétben ugye az se annyira jó buli, mert nem látod. Na, szóval ez egy jó tanulság, hogy ezért érdemes mindenképpen telefont vinni magaddal.
1: Hát, vagy a WC-be is felszerelni egy ilyen pánik gombot.
0: Aha, mint a liftekben, ugye? Ilyen segélyhívót.
2: És gondolod, hogy annak lenne létjogosultsága, hogy megnyomod, akkor kiment meg? Tehát, hogy nem tudom, van-e ott valaki, aki ezt olyankor
1: figyeli? Én egyébként jártam, így anyukámmal a vízműhöz elmentünk, kisgyerek voltam, és úgy volt, hogy ugye bementél a WC-be, ott egy nagy tér volt, és utána voltak a WC-k, és én beszorultam, és hát nekem marha hosszúnak tűnt, aztán én próbáltam, de hát hallottam, hogy marhára senki nem hallja, és aztán valahogyan nem tudom, kijutottam, és akkor rögtön anyunak mondtam, hogy nem hiszem el, hogy miért nem kerestem, mit tudom.
0: Tehát, hogy az egész volt 6 perc, tudod.
1: Ja, egyébként igen, szerintem ilyen 10 perc lehetett, vagy nem tudom mennyi.
2: Tök jogos, amit mondasz, tehát, hogy nincsen ennek családja, aki mondjuk elkezdi
1: őt keresni. Meg ott a képviselőtársak, tehát biztos nagyon jó.
0: Hát, nem hiszem, hogy nagyon nagy összetartás lenne, tudod. Azt nem kapták meg, az nem volt arra vonatkozó pártutasítás, hogy őt ki kell szabadítani.
2: Te például...
1: Vagy úgy voltak vele, hogy de jó, hogy beszorult.
0: Ja, lehet, még örültek is neki.
1: Lehet, a magyar parlamentben is vannak ilyen kívánalmak.
2: Ti például nem mentek haza 13 órán belül mondjuk, vagy 13 óráig nem talál senki titeket. Szerintetek mit csinálna a család, vagy mennyi időn belül kezden el a budiban keresni titeket?
0: Engem?
2: Hát igen.
0: Hát figyelj azért,
2: nem
0: hogyha...
2: Nem mész ma haza. Mikortól lenne neki gyanús szerinted ma?
0: Ja, hát onnantól kezdve, hogy a gyereket edzésre kell vinni.
2: Jó, tehát akkor először
0: meghívogatni. Apa, mikor jössz?
1: Aha. Vagy azt, hogy nem ér el.
2: Jó, és akkor mi? Rendőrségre? Nem, gondolom először bejönnek ide.
0: Igen. Gyanítom.
2: Megnéznének-e a WC-n?
0: Hát mindenképpen, ismernek.
2: Kitti, téged mikor kezdene el kikeresni a budiban?
1: Hát, mondjuk a butiban nem biztos, hogy
2: szerintem engem se keresnének ott. Furcsa lenne, hogy nem lennék meg, de szerintem sokadlagos. Először fölhívnának mindenkit. Itt is, ott is, amott is, de hogy a WC-be nem mennének be, értem, az szinte biztos.
0: Hát egy idő után, amikor már mindent, ha bejönnek és itt körbenéznek, akkor logikus, hogy megnézik a mosdót is.
2: Gondolod?
0: Szerintem igen. Hát persze. Hát miért most itt hova ragadsz be? Hát valamelyik irodába tudsz esetleg beragadni.
2: De mi feleséged eltűnne, te bemennél a tanári WC-re? Ráadásul női WC-be.
0: Hát bekopognék, bekiabálnék, persze, hogy szolidan benyitnék csak, hogy bekukuskálok, hogy nem, tehát azért ne ássak semmi olyat, és akkor utána lehet, hogy igen.
2: Jó, figyeljetek, én nagyon elgondolkoztam azon, hogy mivel lehet elütni 13 órát a WC-ben, és gyűjtöttem ötleteket, hogy miket lehet csinálni. Például WC papír kosár. Galacsinokat gyártasz, célpont a kuka vagy egy üres guriga, és dobálózol.
0: Ez jó.
1: Már ha nem fogyott perc, el, nem? És nem te használtad az utcsót fel.
0: Igen, ugye? Akkor ne dobálj szét.
2: Nem hát szép. Akkor másból csinálsz galacsinokat, és dobálózol. Akkor javasolják még a guriga bowlingot további 5-10 percre.
0: Guriga bowling, ez jó!
2: 2-3 guriga a bábú, és a WC papír galacsina golyó. Jó, ez megint kell. Következő a nagy kedvencem. Toronyépítés.
0: WC papír toronyépítés?
2: Nagyon remélem.
0: Hogy
2: nagyon remélem,
0: hogy
2: másból. Igen, mert túl sok halmozni
0: hát
2: való dolog nincsen.
0: WC papír gurigából, igen.
2: Milyen magasra tudod építeni úgy, hogy ne dőljön el? WC papír origami, tehát nagyon sok mindent itt a WC papírra visznek, de van még kreatív. A fürdőszobai zenekar. Melyik tárgy milyen hangot ad? Guriga, csap, WC, kefe, kuka, flakon.
1: Jó, és...
0: Írsz valami több szólamot, zenekari művet.
2: Magatok előtte, hogy ott alkot benne a flamand képviselők is, ez a belga himnusz.
0: Nyitogatja a csapot, tudod, lábdob közben vagy valami. Jó.
2: Aztán tükörjáték. Próbálj csak úgy a tükörben nézve megérinteni különböző tárgyakat.
0: Hülyeség.
1: Jézusom.
2: Oké, mire jó még játék? Válasz tárgyakat a WC-ben, és találd ki, hogy mire való még. Például énekelj a WC kefébe.
0: Vagy esetleg elképzelheted, hogy valami Star Wars, tudod?
2: Jó,
0: és akkor a WC-kefe az a fénykart. Így van.
2: Nagyon jó. Vagy például hónaesprének használod a óceánillatút.
0: Az jó, igen.
2: Illetve van még a WC szabadulószoba, nézz körbe, és képzeld el, hogy minden tárgy egy nyom, találj ki olyan történetet, hogy hogyan lehetne innen megszökni.
1: Hát vagy pedig ez lehet, hogy hasznos lenne.
0: Vagy pedig tényleg próbálj meg kiszabadulni. Hát nem hiszem el, hát a MacGyvernek sikerült. Az elveszett erek jégfosztogatóiban ott is beragadtak egy csomót, az is sikerült. Az Indiana Jonesnak is sikerült. Hát pont neked ne sikerülne.
2: Szerintetek, mikor a takarító 13 óra után benyit, akkor ott mik az első mondatok, vagy milyen állapotban talál meg akár téged, vagy akár a flamand képviselőt?
0: Hát én még meg is ölelgetem.
2: Megöleled?
0: Hát persze, simán.
2: Jó reggel, nem biztos érteni, mi van, tehát lehet, hogy megijed is elfut, hogy szellem.
0: Ja, nem, hiszem, nem. Hát gondolom azért ott ismerték is a képviselőket.
2: Van még rajtad ruha? Tehát, hogy nem kezdenek el ilyen tévképzetek, hogy
0: van.
2: Tehát ruhában
0: ne,
2: alszol.
0: Ne, kezd el tovább szőni. Van. Nem fogok ezt elrevetkőzni. Bármennyire is szeretnéd.
1: Ádi, lehet másra gondolt, hogy mivel ütné el az
0: ja,
1: időt.
0: Hát lehet.
2: És ezután mennyi ideig nem vész WC-re?
0: Hát megyek, persze.
2: Miért tudod ugyanúgy vészem?
0: Persze, hát azon menni kell, csak viszek magammal a telefon.
1: Egyébként nekem az a tanácsom, mert én ugye ezután a gyerekkori eset után bárhova megyek, de tényleg legyen az egy bevásárlóközpont, vagy idegen hely, lakás, ott mindig először megpróbálom, hogy ki tudok jönni.
0: Ja, hogy te teszteled. Azt hittem, mindig szólsz valakinek, hogy én most el fogok menni WC-re, mert amúgy leszek, ha keresnétek.
2: Amúgy ez nem rossz dolog. Ez
1: ja,
2: jó ötlet.
1: Igen.
2: Mit tudom én, Oceanba elszaladok WC-re, szólok a biztonsági őrnek, ha 5 percig nem jövök, akkor 2-es fülke. És kacsintok.
0: Figyelj, lehet, hogy kicsit gyanús lenne, oda mész a misztívőhöz, hogy figyelj, én most elmegyek a WC-re, 5 perc múlva gyere utánam.
2: Amúgy innen nézve nem hülyeség, hogy a lányok mindig kette járnak.
0: Uh-huh. Na, innentől kezdve. Lehet, hogy ezt be fogják vezetni, a flamand parlamentben innentől párosával kell elmenni mostóba.
2: Vagy ha mégis beszorulsz, akkor azért Andival még jobban elütöd a 13 órát, nem? Tehát, hogy ott legalább van téma.
0: Na, gyorsan itt az óra zárásaként még ráesek most is az élő térképre, jó, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Továbbra is azt látom, hogy érvényben van az útzár, környe és Irtáspuszta között, 4 jármű ütközött, úgyhogy teljes útzár van érvényben, környe és Oroszlány között. Ha arra mennétek, ne menjetek. Mindenféleképpen kerüljetek, leginkább talán ugye Kecskét felé érdemes ezt megtenni. Ha ezen kívül van még plusz útinfótok, ne tartsátok magatokban, örömmel fogadjuk. SMS és Viber számunk 0620 97 8 97 85.

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgant! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanda

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Plazma adóhősök, figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adás

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam terheit az MKIF szerződés módosítása. Elkészült a Mária út Csíksomlyó és Mária Pócs közötti szakasza. Ma hidegfront vonulát felettünk fokozódó fejfájásra számíthatunk. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte meg az állam által a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeget az úgynevezett háborús beruházási többletköltség kompenzáció, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a magyar állam és az autópálya koncessziót elnyerő koncesszorok 2022. május 17-én kötöttek szerződést, majd 2023. decemberében egy szerződés módosítással az állam átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. Ma hidegfront vonulát felettünk fokozódó fejfájásra, akár migrénre számíthatunk, fáradékonyság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek, a szeles időben ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk, erősödhet a fejfájás. Napközben felszakadozik a felhőzet, a napsütés kedvezően hathat hangulatunkra és közérzetünkre. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre és reggelente a réteges öltözködésre, közölte az időkép.hu. Elkészült a Mária út Csíksomlyó és Mária Pócs közötti szakasza, a két magyar Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat a Csíksomlyói kegytemplom előtti téren adták át ünnepélyesen, közölte vasárnap a Romániai Mária út Egyesület a közösségi oldalán. A bejegyzésben emlékeztettek arra, hogy a Máriától Máriáig című projekt ötlete 2 éve született meg, a közös feladat folytatódik, ezért arra kérnek mindenkit, hogy segítség gazdagítani, tegyék élővé és önállóvá a zarándokutat. A Máriától Máriáig című projekttel a cél a Csíksomlyó és Mária Pócs közötti szakasz teljes kiépítése és felújítása volt. Emellett az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága mától október 2-ig a hentes üzleteket ellenőrzi. Vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Az átvonuló hidegfront felhőzete elhagyja a keleti és déli tájakat is, mögötte ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Főként az északkeleti harmadban lehet számítani esőre, záporra, a szél több felé megerősödik, 19 fok lesz a maximum. Holnap szeles marad az idő, napos komoly felhős idő várható, elszórtan futó záporokkal.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 utára ideért a kórus.
3: Hello!
2: A taps kórus ideért.
3: A zsebemben voltak amúgy. Figyelj, nagyon fontos hírem van, úgyhogy ha bármi fontosabb annál, mint ami előttem van, akkor azt most mondom.
2: Hát most mondom, igen, nyilván nem oroszlány környe útvonalon jöttek, mert ugye továbbra is útzár van érvényben, 4 jármű ütközött környe és Irtáspuszta között, úgyhogy környe és oroszlány között továbbra is teljes útzár, ne próbáljatok arra menni, vagy hát meg lehet próbálni, csak nem fogtok átjutni. Úgyhogy érdemes Kecskét felé kerülni, ez a legfontosabb útinfó jelenleg. Egyébként vannak forgalmasabb szakaszok Tataványán is, környe és Tata között, meg aztán Tata Május egy út, ott is jelentős a forgalom. Esztergom és Komárom egészen nyugisnak tűnik, meg még Dorog is.
3: Amúgy azt látom, hogy a mai nap valahogy mindenkinek rossz közlekedési szempontból, tehát most eléggé gatya a helyzet, de csak hogy fokozzam a rossz híreket. Kapaszkodj, hivatalos jelentés most jött. A klímaváltozás miatt egy hónappal tovább szexelnek a patkányok, és ez világszerte komoly gondot fog okozni.
2: Na most akkor itt hadd akadjak ki, vagy fakadjak ki, vagy hadd tegyek egy vallomást. Szerintem a világ egyik legundorítóbb állata a patkány. Nem azért, mert szexel, tehát ennek ehhez nincsen köze, hanem ettől függetlenül.
3: De most így, hogy még tovább tud, ez nem jó, hogy nem minket babajgat, hanem ott el van kis szobában?
2: Na jó, de most gondolj bele.
3: Tehát... Amíg a 4 fal között...
2: Hát oké, na de... Többet szexelnek a patkányok, többet fognak szülni a patkányok, több patkány lesz. Innentől kezdve ez számomra rossz hír. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy mától a konyhás nénik kétszer olyan gyakran főznek tök főzeléket. Ne főzzetek tök főzeléket.
3: Hogy mondod. Mi lesz szerencsétlen konyhás néni? Kétszer olyan gyakran?
2: Hú. Ja, az nyugodtan, az nem zavar, de hogy, na, tehát, hogy ne főzzenek tök főzeléket se. A patkányok meg ne szexeljen.
3: Egyszerűen nem jutottunk el odáig, hogy megfelelően írtsuk őket, akkor szerintem szexuális felvilágosítást kéne tartani patkányoknak, prevenciós előadásokat kéne tartani.
2: Igen, vagy pedig tényleg tanítsanak karatézni teknősöket, szóval, hogy az már egyszer bejött.
3: Kéne valami, ami megeszi a patkány. De amúgy most visszatérve arra, hogy mennyire gusztustalan állatok, igen. És az is tény, hogy sokáig nem láttam őket, de mostanában városokban tényleg látom őket keresztül futni, és úgy felbukkantak, előkeveredtek.
2: Hát mert rohannak szexelni,
3: de
2: érted?
3: A házi patkány az állítólag az egyik leghűségesebb, legszeretetteljesebb és legokosabb házi állat, csak mondom.
2: Lehet, hogy a hölgyek most így elgondolkoznak, hogy tényleg lehet, hogy hűségesebbek, mint sok férfi.
3: Nem kéne megtanulni együtt élni a patkányokkal? Azt írom, igen, itt azt írják, hogy mivel a nőstények 9-7-es koruktól ivarérettek, az azért kemény, tehát 9-7-esen már ivarérett, és havonta 8-16 utódot hozhatnak a világra, egyetlen pártól elfben több mint 1000 utód származhat egyetlen év alatt.
2: Nem, ez nem. Tehát a patkány az egy undorító állat. Én kevés állattól irtózom annyira, mint a patkánytól. Tényleg, a tökfőzeléktől írt, de az egy más. Az más.
3: El kéne venni a patkányoknak a kedvét a szexuális együttléttől.
2: Na hogyan?
3: Hát nekünk mi az, ami rontja a statisztikát? A túl érdekes social contentek, tehát hogy így egyszerűen ráfüggünk a telefonra, tehát mobil függő patkányokat akarok. Akkor mi az, ami még elveszi a kedvünket?
2: Hát nem az, hogy elveszi, mi az, ami rontja az esélyeket, ha nincs kivel. Például, tehát hogy alapvetően az igen.
3: Igen, akkor a dohányzás is rajta van a cigis dobozokon, tehát gyújtsanak rá a patkányok.
2: Tehát, hogy szoktassuk rá a dohányzásra a patkányokat.
3: Alkoholfogyasztás is, tehát szerintem ilyen dolgokat az embereknek úgyis rossz, hogyha túl sokat fogyasztunk, ilyen dolgokat kéne a patkányok világába bevezetni.
2: Tehát itassuk le őket,
3: igen,
2: azt mondod.
3: Igen, kevesebb rúst a patkánynőknek.
2: Igen, ellenben ugye a pusztító óta tudjuk, hogy a patkányburger az finom.
3: Hallod? Újabb rés nyitott el a kínai éttermek piacán.
2: Jaj, ki tudja, és az a baj, lehet, hogy ők erre már rátaláltak.
3: Még olcsóbb lesz a mindenféle menü. Nem tudom. Jó, de ez amúgy tényleg durva probléma, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Vannak ezek a patkányírtó dobozok mindenféle mérgekkel lerakva, ami a gyerekek számára nagyon izgalmas, a patkányok szerintem már megtanulták kezelni. Egereket fognak macskák, akkor patkányokat is fognak?
2: Szerintem igen. Én úgy tippelek, hogy talán szoktak. Meg egyébként kutyák is, mert nekem az rémlik, hogy talán azért van egy-két olyan kutyafajta, aki alapvetően onnan eredeztethető, hogy régen patkányokat fogtak velük.
3: Azt nézem, hogy mi a patkányok természetes ellensége, hogy egy kicsit ennek utána nézek, hogy hogyha inkább együtt tudunk élni az ő természetes ellenségével, akkor azt kell szaporítani. Szerintem a baglyok okék, bár eléggé furcsa zajt adnak esténként, tehát hogy egy kicsit ilyen riasztó hangjuk van, de inkább legyen az, mint patkány. Rókák menyétek, görények nyestek, a nyestektől rosszul vannak az autósok. De nem tudom. Kígyók, na az lenne jó.
2: Az, na, szóval
3: sok
2: akkor így
3: a városba.
2: így védekezzünk. Azoknál a társas házaknál, ahol mondjuk így a pincében felbukkannak a patkányok, tessék oda bedobni néhány kígyót is.
3: És akkor mivel írtod a kígyót, várja? Megyünk fölfelé a láncon.
2: Igen, garantáltan ember sem marad a végén ott a házban.
3: Kutyák közül a terjerek, és még a macskák. Szerintem ebből a kígyó a legviccesebb. Tehát, hogyha elterjeszted a kígyókat, hogy ne legyen patkány, az... okozol egy problémát, de megoldasz egyet.
2: Hát vagy pedig be kell kopogni, mit tudom, biztos, hogy vannak kis yorkik, azt hiszem őket tartották annó arra, hogy
3: itt
2: kapják
3: a terjereket
2: el. Hát
3: Yorkshire
2: terjer, igen, de bármilyen ilyen kis ölebb, tudod, alapvetően minden házban jut, szerintem legalább egy lakónak biztos van ilyen.
3: Teljesen korrekt.
2: El kell kérni Fifikét, terjed. Fifikét levinni a pincébe és összezárni. A igen. Patkányokkal megnézni, kikerül ki győztesen.
3: Aztán a terjert elkapja a sasmadár. A sasmadarat, nem tudom én.
2: A sasmadarat a gépszi. Na, szóval igen, szóval undorítóak a patkányok, ne szaporodjanak, ne szexeljenek.
3: Aggódsz? Nem tudom, hogyha mit tudom én, látsz patkányokat szexelni a kertben, akkor mit csinálsz?
2: Akkor szerintem fölébredek, mert ez csak egy rémálom.
3: De tényleg csinálsz valamit? Elkergeted őket? Kiraksz csapdát? Hívsz írtót? Mit csinálsz?
2: Mindent is, egyszerre.
3: Igen?
2: Aha.
3: Jó, akkor hát drága hallgatók, ha valaki fogott már patkányt, írja meg a módszereket. Én azt látom, tényleg júliusban 992 alkalommal jeleztek rákcsálókat a fővárosban, csak Budapesten. Tehát, hogy ez már tényleg kezdő lenni, és hogyha megnézed New Yorkot, ott vannak olyan fotók, hogy ellepi az utcát, tehát így mozog a járda.
2: Jó, eddig akartam New Yorkba menni. Oké.
3: Okay. Jó, akkor hozok neked kígyót.
2: Köszönöm. Na, hétfői dilemma rovat, ezzel folytatjuk, ez lesz nem sokára. Ilyenkor nagyon érdekes kérdésekkel szembesít minket általában Ádi.
3: Most is jó lesz.
2: A mai nap sem lesz másképp. Utána pedig jövünk egy olyannal, amit én nagyon-nagyon várok, mert hogy kutatók lefuttattak egy 1000 éves szimulációt, és kiderült, hogy két dolgon múlik a civilizációk túlélése. Hogy mi ez a kettő, na az kiderül az óra második felében, és ne felejtjétek, hogy vendégváróban vagyunk, majd valamikor a műsor vége felé érkezik meg ide a Crazy Boys csapata. Már jelezték a srácok, hogy hát ők próbálnának 9-re befutni, de úgy néz ki, hogy az utak nem nagyon engedik ezt.
3: Amúgy ezt már most látják, tehát most ugye írták ezt körülbelül 8 magasságában.
2: Hát igen, mert Nyíregyházán vannak, vagy nem tudom.
3: Ja, Nyíregyházáról jönnek, és biciklivel. Jó.
2: Hát és ketten ülnek egy biciklit.
3: És az is vízi biciklit. De megérkeznek majd a csúszdával, ne aggódjatok. Hallod, akkor milyen lehet a dugó? Hát én mennyi? 45 perc alatt itt vagyok normál esetben.
2: Ja, hajnalban.
3: Jó, ez is igaz. Miért nem keltetek időben?
2: Ugye? Na, tessék, meg kell beszélni legközelebb, ha jönnek, akkor megint bejönnek hatra, egyszer már úgyis leértek hatra.
3: Igen,
2: de nem, is aludtak.
3: Nem aludtak egész éjjel. Akarjuk mi ezt nekik? Persze.
2: De hogy igen. Igen.
3: Dilemma. Nem sokára dilemmával szembesítünk titeket, csak annyi, hogyha valakinek van olyan problémája, hogy mondjuk nem kedveli a legjobb barátjának a párját, akkor mindenképpen maradjon velünk, mert választ kap.
2: Ó, jaj, na jó van, akkor erre kíváncsi vagyok.

A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I. és Roland.

0: pum pum girl.
1: Na, hát egy kis latinos hangulat, egy 5 perccel, 4-9 után ki lehet várni, aztán lehet egy kis ilyen budiséket tolni, például környes oroszlán közben, de haladni úgyse lehet.
2: Tehát, mi se lehet? Budiség?
1: Budiség, kis popsirázás.
2: Ez már nem a WC-be beszoruló sztori.
1: Nem.
2: Értelek, jó. Aha, gondoltad, hogy kiszállnak, és akkor ott nyomnak egy partit?
1: Ja, mondjuk így.
2: Csak ilyenkor szokott az lenni, hogy a 50-es kamionsofőrök szállnak ki a haspólóban. Ugye én ettől félek, hogy ez nem úgy működne.
1: És neki állnak tverkelni?
2: Igen, ez nem úgy működne szerintem, ne ahogyan tegyétek. Te elképzeled, de oké. Okay.
1: Igen, tverkelő 50-es kamionosok előre, én veletek vagyok.
2: Nem akarom ezt látni, de itt a Kitty!
3: Hello!
1: De lehet, hogy neki bejönnének, nem? A tverkelő 50-es kamionosok.
3: Csak ne legyen.
1: Mire legyen?
3: Terhes sosa.
1: Én ezt
3: ami mostanában igaz a férfiak, de elnézést.
2: Én ezt úgy képzelem, hogy tudod, mint ahogyan hogy olajozzák magukat, és olajjal kenik be magukat, csak nem olajjal, hanem a benzinnel. Tehát így megfogják, és a benzinkúton magukra fröcskölik, és közben így simítják a mellkasukon a 95-öst.
1: Az a baj, hogy ezt simán lehetünk képzelni. 90,
3: figyelj, az olyan drága, ne haragudj, hogy azt nem hiszem, hogy locsolják.
1: Szerinted a dízelt?
3: Ja,
1: melyikkel járnak jobban?
2: De szerintem egyikkel se járnak jobban.
1: A legjobban még akkor, hogyha a szélvédő mosót öntik magukra.
2: Igen,
1: az ezt... az illata is. Egy kis ilyen citromos.
2: Igen, ezt egyébként a Trump újabb békeháborújával megint elintézte nekünk, tehát most megint gáz lesz.
1: Hát, ez már csak ilyen
2: mostanában. Biciklire. Na, dilemma rovat. Hoztam nektek dilemmákat ezen a héten is. Vajon mi gondolkoztam nekünk a hétvégén, és mi volt ez, ami foglalkoztatott? Erről fogunk most beszélgetni. Kezdek rögtön egy keménnyel, jó? Megmondanád-e a barátodnak, hogyha nem kedveled a párját?
3: Uh-huh. Meg.
1: Szerintem igen.
2: Uh-huh. Tényleg? Ennyire egyértelmű ez nektek? Uh-huh. Itt nem jön elő az, hogy miért szólunk bele az életébe?
3: Nem szólunk bele, de tudjon róla, hogy nem kedveljük.
1: Hát valami diplomatikusan azért, olyan kedvesen, visszafogottan.
2: De azért, hogy neki tegyetek vele jót, tehát hogy az ő életét dobjátok fel, vagy egyszerűen azért, mert nektek, mint barát, rontja minőségi időt?
3: Nem, hanem akkor mondjuk ne szervezzen úgy, ahol mi egy légtérben vagyunk, nem?
1: Valami ilyesmi.
2: Tehát akkor ez komolyan megmondjátok?
3: A párjának a barátaival legyenek együtt, de amikor velem van, akkor ne.
2: Nagyon nem látom magam előtt a szitút. Tehát van a barátod, és összejön egy lányal, aki neked nem szimpatikus, vagy Kitty esetben mondjuk a barátnőd és egy fiúval. És fogod, és elmondod neki, hogy figyelj, én téged nagyon bírlak, de ez, akivel most összejöttél, ez elviselhetetlen. Nem jövök a bulidra.
1: Szerintem rögtön az elején még lehet ilyet mondani, amikor még nincs olyan hű, de komoly érzelmi kötődés. Tehát nyilván nem x év után kell ezt elmondanom. Az elején, figyelj, nem tudom. Ja, valahogy azt érzem, hogy egy kicsit para vagy szerintem
3: úgy annyira
1: nem. Én
3: mondjuk ezt azután mondanám, hogyha már jobban megismertem, és valóban nem jövünk ki.
2: De mert úgy kezelitek ezt, mintha nem is lenne dilemma. Volt már ilyen?
1: Velem nem, de nekem, tehát nekem volt ilyen, amikor nekem már mondták.
2: Tényleg? Mit mondtak? Már hogy nem kell megnevezni az illetőt, de mi volt vele a baj? Konkretizálták?
1: Ja persze, tehát ennek meg el is mondom egyébként, a még annó fősulin nekem az egyik unokatesom volt a lakótársam, mi együtt laktunk.
2: Szerintem az egyik unokatesom volt a párom, és szóltak, hogy Roland, ezt így nem kéne.
3: Rossz helyen kereskész.
1: Ráadásul fiú volt.
3: Ja.
1: Nem, mi együtt laktunk, és akkor ő mondta, mert randizgattam egy lányjal, és akkor mondta, hogy figyelj, ez felejtős kéne, hogy legyen.
2: És felejtetted?
1: Hát egy pár hétig tartott, egy-két hónapig maximum tartott a kis románc, és értettem én egyébként, hogy mi a Robinak, az önkatásom a problémája.

0: Mondjuk úgy, hogy ezért nem feltétlenül a legélesebb kés volt a fiókban a lány, ebben nagyon-nagyon szép volt.
1: Kitti, neked szóltak, vagy szóltál?
2: Hát én szóltam. És? Egyszer szóltam, igen. De az a durva, hogy én nem emlékeztem rá, úgyhogy lehet, hogy ezt nem józanul mondtam a barátnőmnek.
1: De mit jegyeztél meg? Tehát volt konkrét kifogásod?
2: Hát most ezt nem mondanám el, mert lehet, hogy a szitu is felismerhető lenne, de ezt egyébként nemrég az anyukája, mert nagyon jóba vagyunk, így családilag is, és hogy én annál a párnál ezt mondtam, és én marhára nem emlékeztem.
1: Szészhetszél egy turbékoló galampárt?
2: Nem, nagyon jó, hogy ők nem jöttek össze.
1: Tehát megelőzted a bajt.
0: A prevenció az fontos, azt
2: igen,
0: mondják.
2: De érdekes, hogy ezt így kihagyta az agyam, és amúgy ezen kívül nem volt.
1: Nekem csak olyan volt, hogy valakivel szakítottam, és utána mondták, hogy nagyon nem.
0: Na, olyan velem is volt, igen.
1: És egyébként értettem, és nem értették, hogy miért nem passzol, és miért vagyunk. Tehát, hogy ezt így nem értették.
0: Igen, okay. Na, de nekem is volt ilyen, nekem is volt ilyen, igen.
1: Mert most, oké,
0: ez egy hosszú kapcsolat.
1: Nektek akkor ezek szerint tök egyértelmű. És egyébként valószínűleg el is várható, nem egy baráti körtől, hogy ezt valahogyan jelezzék. Mm-hmm. Csak van az a pont, amikor meg már késő. Akkor már nincsen lehajtó a sztrádáról.
0: Igen.
1: Na jó, következő. Nem tudom, lehet, hogy ti most ilyen lazán fogjátok venni, ezek nekem tényleg dilemmák. Megbocsájtaná-e egy egyszeri megcsalást?
0: Nekem volt ilyen, hogy igen.
1: Tényleg? Mm-hmm. Nekem red? Nekem ez red flag, nekem nem. Nálatok, Kitti?
2: Hát én sokszor jártam, úgyhogy utólag tudtam meg, hogy megcsaltak.
0: Akkor meg már mindegy volt, hát hogy megbocsátasz, vagy nem.
1: De megbocsájtottál? Tehát volt olyan, hogy meg is bocsájtottál? Megtudtad utólag, oké, később, de hogy megbocsájtottál?
2: Akkor már nem érdekelt.
1: Te megbocsájtottál, megérte?
0: Nem.
1: Na ez az, hogy tud utána olyan lenni a másik, hogy többet nem? Tehát, hogy ez érdekel engem a legjobban.
0: Amúgy igen,
1: hogy,
0: tud.
1: Tehát hogy csináltam?
0: Aha, tehát hogy nekünk utána nem az volt a probléma, hogy akkor újra félrelépett. Uh-huh.
1: És könnyű volt tovább menni? Tehát könnyű volt megbocsátani, vagy úgy érzed, hogy a későbbi kapcsolatra rányomta a bélyegét? Tehát tudtál úgy tényleg őszintén megbocsátani?
0: Igen.
1: Tehát nem az volt, hogy mi a sajt, te megcsaltál?
0: Erről is az jut eszembe.
1: Igen.
0: Nem.
1: Az biztos tehát, nem trapista, hazudsz.
0: Nem, én tényleg úgy tudtam, mert alapvetően úgy álltam ehhez a kérdéshez, hogy akkor láttam értelmét a folytatásnak, hogyha tényleg meg tudok bocsájtani, és túl tudok lépni. Mert annak nincs értelme, hogy örlődöm, meg hogy kicsinálom magam idegileg, meg mindig az jut eszembe, ha nem vagyunk együtt, hogy jaj, most akkor lehet. És tényleg túl tudtam ezen lépni, meg egyébként tényleg azt láttam rajta, hogy egyszeri volt, és megbánta, és ráadásul nem voltak érzelmek, tehát azért fontos, mert amikor már érzelem is van benne, akkor az már necces, de ott nem volt, és ezért tudtam rajta túllépni, és utána még működött. És tehát legalább annyi ideig működött, mint előtte, teljesen más okból utána ment a szakítás.
1: Aha.
0: Azt nem mondom, hogy értem, hogy a végén miért szakítottak, mert velem szakítani gyerekek, nem is értem.
1: De senki nem érti. Ez lenne egy olyan dilemma, amiből nem jönnénk ki, tehát örökké tartana a műsor.
2: Igen.
1: Még a hallgatók se tudnának mondani érveket. A szóvíz sütörtököt lehet, hogy behoznák páran, de valószínűleg nem az lenne a megoldás. Megnéznéd a párod telefonját, hogyha biztos, hogy nem derül ki?
2: Nem.
1: Az a baj, mi teljesen felváltva használjuk, tehát hogy nálunk semmilyen tabu nincsen ezen, tehát hogy simán használjuk egymás telefonját, tehát ez nem ilyen titkos. De állatok titokban van ez kezelve, vagy olyan nem. Szinten egy ilyen bizalom jár, hogy jó, én nem nézek bele, és...
0: Nem, én mindig elfelejtem, hogy kell feloldani, de egyébként, mert...
2: Az meg a másik.
0: De a gyerekét is, szóval, hogy érted, örülök, a saját PIN-kódomat meg tudom jegyezni.
1: Jó, tehát akkor ezzel semmi baj nincsen.
0: De nincs.
1: És egyébként más embernek voltatok már úgy, hogy belenéznétek a telefonjába?
0: Belenéznétek, vagy belenéztünk? Hát persze jó pár embernek belenéznék szívesen. Igen? A telefonjába.
1: És lestél valakiébe már valaha?
0: Nem.
1: Vagy mit tudom én, itt hagyja a Tomi, az Immerer Tomi, itt hagyja nyitva a Facebook fiókját, megnézegeted?
0: És kiírogatok, kiposztolgatok a nevében valamit.
1: Ja. Akkor nem a Tominak reagáltam a múltkor, amikor mondta ezt a dolgot? Jó.
0: Na, szóval nem. Volt már, hogy kolléga itt hagyta egyébként a Facebookját belépve, többször.
1: Amúgy
0: is.
1: Én ebben nagyon szemérmes vagyok, tehát én nem szoktam ezekbe belenézni, sőt olyan is volt, hogy leraktak nekem szerződést az asztalomra, ami egyébként az enyém volt, de nem tudtam, hogy az enyém, nem tudtam, hogy kapom, és lefordítottam, mert azt hittem, hogy másé. Ez valószínűleg abból következik, hogy egyszer volt egy olyan történetem, hogy valakinek megnéztem az ott hagyott fizetéspapírját, és nagyon durva lelkiismeret furdalásom volt utána.
0: Meg én úgy vagyok vele, tudod, hogy például...
1: Nem tudtam, mennyire rosszul keresek.
0: Nemnek, hogy én például úgy vagyok vele, hogy én se örülnék, hogyha más, akkor vagy vicceseket posztolna a nevemben, aha, vagy ott nézelődne, tehát hogy akkor én se teszem meg ezt másra.
1: Tehát akkor az összes poszt, amit kiraksz, az mind tőled van?
0: Hát durva, mi?
1: Ez nagyon rossz. Ez nagyon gáz, Roland. De oké. inkább soha többé ne használjunk közösségi médiát, vagy soha többé nem nézzünk sorozatot. Semmi Facebook, semmi Insta, semmi TikTok, semmi Tinder.
0: Inkább de nem nézek lenne. Sorozatot.
1: Hogy semmi sorozat.
0: Aha. Én meg vagyok sorozatok nélkül.
2: Én meg a közösségi média nélkül. De jó.
1: Fú, nekem kell eldöntenem. Szerintem én a sorozatot választom. Szerintem a kettőből. Akkor te a közösségi médiára voksolnál? Tehát nem,
0: inkább.
1: Nem lenne semmi esti szórakozás, csak az, amit a barátaid kirakosgatnak?
0: Na jó, de figyelj, miért a film? A filmet nem mondtad. Csak
1: jaj,
0: a sorozatot mondtad.
1: De cseles! És végül is, hogyha sorozat elvonásod lenne, akkor megcsinálnád azt, hogy csak fél órát nézel meg a filmből.
0: Ennyi, igen. Na, szóval, hogy így sorozatok nélkül el vagyok. Amúgy se, figyelj, nem is tudom, mikor néztem utoljára végig sorozatot.
1: Jó, ezzel egy kicsit lazítottunk, akkor most hozzuk be a párkapcsolati vonal koronáját, így utolsóként. Feladnál-e egy álommunkát a kapcsolatod kedvéért?
0: Hát, hogyha az a kapcsolat tényleg az igazi, akkor igen. Uh-huh. Nálam mindig a család az első.
1: Detto, én is így vagyok vele, hogyha az az igazi, akkor simán, de nem vagyok benne biztos, hogy azzal kapcsolat kérni, hogy feladd az álommunkát. Uh-huh. Tehát, hogy ez is egy érdekes.
0: Igen, igen, ez egy érdekes szempont.
2: Főleg úgy, hogyha a család is jól jár azzal az álommunkával.
0: Na igen, de alapvetően, hogyha meg olyan, tehát hogyha külső körülmények befolyásolnak abba az irányba, akkor azt gondolom, hogy igen. Tehát én mindig a családot nézem elsőként.
1: Kitti, ugyanígy?
2: Hát figyelj, egyetértek a Rolanda, hogy...
1: Mi neked olyan... az álommunka? A saját fülbevaló kereskedésed megjelen
2: a... Az álommunka?
1: Az?
2: Hát azt, amit csak ettelésből kell csinálnom, és egyébként mondjuk... teli vagyok pénzzel.
1: Oké, ez itt lenne, feladnád-e az álomkamionosért?
0: Az álomkamion, az álomtverkerő kamionosért. Aki úgy lázza, mint soha senki.
2: Nem, meggyőzném, hogy jöjjön velem.
1: Aki olyan gazdag, hogy dízelt locsol magára, annyira gazdag. Jó, Roland, akkor te a családot választod, akkor én most szét is téphetem ezt a megkeresést Covid-tól, ugye? Tehát ez nem kell neked.
0: Figyelj, az a baj, hogy szerintem gifekért nem fizetne.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
1: Volkswagen.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, a baba elmegy, díva, szívja, mindenki gondoljon, amire akar. Friss útinfo egyenesen a Crazy Boys-tól, Bicskétől áll a pálya Pest felé. Idéztem az üzenetet, mert az egyik sávban lerohadt egy merc is.
1: Hallod, azért ennél egyen jobb lett volna, ha azt írják, hogy itt Pécs környékén szorul a hurok.
0: Írtam a Zsoltinak, hogy a felháborodó mercisek pedig nyugodtan írjanak nektek simán, úgyhogy ha felháborodtotok, akkor keresétek a Crazy Boys-t.
1: Hogy robban le? Valószínűleg kifogyott a benya.
0: Hát nem, vagy valami műszaki probléma. Hát ez simán lehet. Na nézem gyorsan, mi a helyzet Környé és Oroszlány között. Változott a szitu. Továbbra is azt látom, hogy teljes útzár van érvényben, ugye Környé és Irtáspuszta között 4 jármű ütközött reggel, és emiatt teljes útzár van, és hát Környén sem egyszerű jelenleg a forgalmi szituáció.
1: Egyébként erről Zsóka is írt, sötét van a templomokban. Sziasztok, Környén a templomnál nem működnek a lámpák, ezt írja.
0: Rendőrök irányítják a lehetetlent, Somló irányából rengetegen jönnek, gondolom mentek volna Oroszlány felé, őket terelik, Kecskét felül is jön a nép. Így van, tehát mindenki kerül, amerre tud.
1: Ott van gáz, meg káosz, meg még egy helyen, Budörsön a szaunánál. Nagyon tetszett nektek a sztori, úgyhogy a hallgatók elé tárom a dolgot, jó? Mert hogyha már itt tartunk.
2: Hogyha már állnak a dugóba, akkor halljanak
1: tárogató.
0: Ez egy kis tárogatós lesz, így van.
1: Tehát, hogy eddig nekem a szintén ott tapasztalt leggusztustalanabb strandi és medenceparti sztori az volt, amikor a néni leült a medence partjára, és a kis körömvágó csipesszel vágta bele a körmét a medencébe, meg repült, amerre repülhetett. Tehát, hogy ott éreztem azt, hogy az emberi puttóságnál nincsen lejjebb. De most még lejjebb jutottunk a létrán. Tudjátok, vannak az öltözőben azok a hajszárítók, amik így a falból jönnek ki, és igazából ott a csövek lógnak, mint az elefántormányok, és egy másik fajta elefántormányát egy bácsi elkezdte szárítgatni ezzel.
0: Egy kicsi ormányt,
1: néha hozzá is ért a lobog a szél, zsák a szélben részhez, és azt hittem, hogy ennél nincsen lejjebb. Tehát már itt elhatároztam, hogy ez undorító, gusztustalan, és soha többet nem szárítok ott hajat. Ezután megfordult, előre dőlt, széjjel húzta ott a hátsó részt, és oda is beszárított. Miért? Mit képzel magáról?
0: Mert neki fontos a higiénia, és ő teljes körű első, hátsó, hát nem tisztítást, de egy ilyen légtelenítést.
1: De ilyet nem csinálunk. Ott mindenki előtt ráadásul ott pucsít és szárít. De miért?
2: Szerintem azért, mert azért az ilyen helyeken a mindenféle bacik úgy megtapadnak, és lehet, hogy ő nem szerette volna, hogyha a nedves környezet
0: maradt. Kifújta!
1: Hát de na, hát Kitti, akkor ilyen férjet kívánok, aki ennyire alapos és bacimentes, hogy ilyen szépen takarít. Mi legközelebb ráül a hajsütő vasra, vagy mi lesz?
0: Hát te adjál neki tippeket.
1: De ilyet nem, és ott az emberek között. Tehát nem is, még csak az sem, hogy súnyiban, sutyomban csinálta a dolgot.
0: Hát lehet, hogy neki jól esik egy kis forróság.
1: Soha többet hajszárítás.
0: Megredesül az forró? Tehát ami abból jön levegő, az tényleg forró.
2: Amúgy olyan jó lenne, ha mi is ilyen lazák tudnánk lenni.
1: Tényleg? Azt gondolod, hogy ez egy jó irány?
0: Hát.
2: Nem ez, amit csinált, hanem az, hogy ugye, ennyire
1: mondjuk a popi fűtés után szabadon, nem?
2: Hát, ugye?
0: Ez is egy alternatív popi fűtés volt. Lehet, hogy neki ez jelenti a legnagyobb boldogságot az életben, de akart tőle elvenni. Neki...
2: A popi fűtés fontos.
0: Tudod, neki ez jut meg a remete szex. Az megvan.
1: Nem.
0: Esőveri nap szívja.
1: Tessék, add meg a... Ki volt ez a Jude Law-ék voltak ezek a dívások? Add meg nekik, hát ebből lesz egy új sláger.
0: De ez lehet. Na figyelj, sokkal izgalmasabb témát hozunk.
1: De biztos, hogy nem.
2: De biztos, hogy ennél nincs följebb.
0: Hát, na, meg lejjebb sem vagyok.
1: Hozzad.
0: Kutatók lefuttattak egy 1000 éves szimulációt, és kiderült, hogy két dolgon múlik a civilizációk túlélése. Én mondjuk ilyen töri fan vagyok, szóval én ezt tökre szeretem, hogy valaki tényleg valami normális kutatásnak is neki áll.
1: De amúgy ez egy nagyon jó kutatás, és azért gondoltam, mert pénteken itt mindenkit beparáztattunk azzal, hogy az AI hogy nyír ki minket, amúgy szerintem tényleg így van, de most akkor foglalkozzunk ezzel a hírrel egy kicsit, mert ez alapos kutatás. Az történt, és leegyszerűsítem úgy, hogy most már ezek a gépek ne pityegenek itt,
0: valami pityeg.
2: De tényleg.
1: Szóval,
0: mondjuk 3 laptop van előtted, szóval van rá.
1: 3 laptop, egy telefon és még 2 monitor, szóval nem tudom mi ez, ne haragudjatok, ezt most el kell viselni. Az van, hogy a kutatás úgy nézett ki, hogy 10 lehetséges jövőképet írtak bele, mindenféle dolgokat a társadalomról, mit tudom én, gazdagság van, központi hatalom, egyeduralom, vagy decentralizált. Beírtak 10 féle tervet, és mindegyiket lefuttatták 1000 évre előre nézve, hogy milyen következményei lehetnek, és nem csak egyszer mind a 10-et, hanem mindegyiket 200-szor. És képzétek el, hogy így összesen ebből a 10 féle modellből Hát 7,5-nél, de mondjuk azt 8-nál gatya az emberiségnek, és 2 esetben tudunk túlélni.
0: Igen.
1: Nagyon durva a sztori.
0: A két legerősebb tényező, az egyik, az az erőforrás felélés sebessége, tehát hogy mennyire tudjuk a saját erőforrásainkat beosztani, avagy pedig nagyon gyorsan feléljük az egészet. A másik pedig az, hogy egy összeomlás után mennyi tudás, technológia, infrastruktúra és használható erőforrás marad meg az újrakezdéshez. Tehát nem csak az számít, hogy el tudjuk-e kerülni a katasztrófát, hanem az is, hogy mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy valami még is megtörténik, és hogyha van ilyen civilizációs tartalékunk, akkor utána ezt a tudást, mondjuk ha beüt egy krak, beüt egy katasztrófa, akkor mennyire fogjuk tudni használni?
1: Nagyon jó, vagy felolvastad pont azt a két mondatot, amit kiemeltem magamnak, és akkor kiegészítésként a két modell, ami életképes, az egyik a Golden Age, ez az aranykor. Itt azt írták be, hogy bőségesen vannak erőforrások, tehát hogy nem fogyunk ki a kajából. Egyenlőbb társadalom van, és széles részvételen alapuló decentralizált irányítás. A másik pedig az Out of Eden, az Édenen kívül, itt az emberiség a természettel és a technológiával egyensúlyban él, a gépek nem leváltják az embert, hanem egy fenntartható rendszer részeit képezik, és itt is ez a bőséges erőforrásokat garantálja. Tehát akkor a két modell, ami szerintük működik, mind a kettő olyan, hogy több ember irányít, egyenlőség van, vagy szélesebb egyenlőség van a társadalomban, illetve nem rámegyünk arra, hogy mindenki magának harácsol, hanem igazából elosztjuk a javakat, amik vannak.
0: Viszont az egyik legsötétebb modellben a civilizáció újra és újra összeomlott, közel 10-szer 1000 év alatt, tehát nagyjából 100 évente összeomlott az a civilizáció.
1: Így. És akkor most kezdjük el ezt egy kicsit elemezgetni, mert talán kezdjük a rosszakkal, tehát hogy mik azok, amik összedőltek. Itt is van nekem olyan, ami furcsa és különleges, és erről beszélnünk kell szerintem. Például az egyik, ami nagyon sokszor összeomlott, az a Big Brother is Watching, tehát hogy a nagy testvér figyel téged, és kvázi egy autoriter irányító van, aki megfigyel téged és irányítja a társadalmat. De összeomlott az is, amikor Wild West van, tehát teljesen szabályozatlan a dolog, és mindenki megy, amerre tud, és lát, és próbál túlélni. Szerintetek melyik volt a gázabb? Az, amikor a Big Brother néz, tehát a nagy tesó néz és irányít valami központi hatalom, vagy az, amikor teljes anarchia és vad, vagy nyugat és semmi szabály?
0: Szerintem az utóbbi az végig kaotikus, az előbbi pedig egy ideig működik, de egy idő után, ahogy ugye általában ugye a történelemben ezt láthattuk, hogy az autoritár rendszerek a saját építő bázisukat, meg a saját törzsmagjukat zabálják fel, úgymond egy idő után.
1: Szerintetek melyik dől össze előbb? Mert itt van, konkrét évre leátlagolták az 1000 kísérletből, összedől mind a kettő.
0: Mind a kettő. Hát, figyelj, lehet egyébként, hogy az autoriter hamarabb dől össze.
1: Szerinted?
2: Nem tudom.
0: Egy ideig működik, de aztán nem, szerintem hamar összedőlt.
1: 206 év után a központi hatalom összedőlt, viszont a Wild West, a teljesen anarchia 383 év után. Tehát sokkal tovább megy az.
2: Jó nagy különbség.
1: Ez is nagyon érdekes, hogy mennyire egyesek így próbálják központban tartani a hatalmat, vagy ők irányítani, az sokkal hamarabb összedől. Akkor van egy másik érdekes megfigyelés. Most itt a másik leggyakrabban, mert ez a Big Brother nagyon gyakran összeomlott, de van egy másik modell, itt ez a Restoration, itt ennek az a lényege, hogy folyamatosan újjáépül a civilizáció, de fenntarthatóságra törekszik. Tehát nagyon erősen arra koncentrálnak, hogy fenntarthatóak legyenek az ételek, nem lenni az összes húst, enni algát, fenntartható életmód, nem bedugni a konnektort, hanem zöld, mindenféleket csinálni. Van egy ilyen, ami sokszor összedőlt, és van egy olyan is, amikor arra megyünk rá, hogy nagyon fejlett technológia, nagyon-nagyon erős fejlődés, társadalmi építkezés, agresszív technológia, és kihasználjuk az erőforrásokat. Melyik dől előbb össze? Az, amikor második. Nagyon természetbarátok vagyunk, vagy amikor nagyon kisajtoljuk a földet?
0: Hát nekem is, én is inkább a másodikra szavaznék, aztán lehet, hogy meglepődünk, mert az első.
1: És ez nagyon durva, ez nagyon érdekes. Képzeljétek el, a nagyon zöld rendszer sokkal hamarabb összedőlt 223 év után. Nyilván itt azt is figyelembe vették, hogy milyen a társadalom hangulata, mennyire tartják ezt be egyesek, mennyire mennek vele szembe. Az agresszív technológiai fejlődéssel és terjeszkedéssel 689 év után omlott össze a társadalom. A környezetvédők 223 év után bedöntötték. Van egy kevésbé agresszív technológiai fejlődés, ahol viszont nagyon-nagyon újszerű és modern dolgokat használnak, bejön a mester, mesterséges intelligencia, robotok, stb. Ott 240 év után dőlt össze minden.
0: Tök érdekesek ezek a modellek. Tényleg, igazából az lenne jó, tudod, hogyha ebből az emberiség, mint olyan, azt tudna tanulni. Tehát Tehát, hogy az lenne egy igazi áldás, bár szerintem annyi ilyen példát meg leckét kaphatunk már a történelem során.
1: Amit én ebből meg tudok tanulni így elsőre, hogy a túlságosan szélsőséges, nagyon drasztikus és egykézben lévő dolgok nem működnek. Tehát, hogyha nagyon arra megyünk rá, hogy mostantól csak algát eszünk, mert hogy nem lesz hús itt a világon, vagy nagyon arra megyünk rá, hogy hú, itt mindenki berakja a közösbe, az se jó. De hogyha nagyon arra megyünk rá, hogy akkor most sajtoljuk ki a bolygót, az se jó. Tehát valahol középen kéne legyen a megoldás.
0: A mértékletesség és a kiegyensúlyozottság. Talán ez lehet a két kulcs, nem?
1: Igen, hát és igen. Ez tök érdekes, hogy itt az erőforrásoknál fölhozzák az ételt, meg egyéb erőforrásokat, illetve hogy mennyit tudunk megmenteni egy összeomlás után mondjuk így az emberiségnek a gazdaságából és szellemi tudásából, hogyha most itt egy dolog lenne, tegyük azt, összeomlik a társadalom, és újra kéne mindent indítani. Ha egy dolog lenne, mert tegyük azt, ételetek van, amit a mostani tudásunkból megtartunk, akkor az mi lenne? Tegyük azt, lehetne mondjuk kérdés. Az elektromos hálózat, és akkor majd hozzágyártjuk a dolgokat, vagy legyen az a vízvezetékrendszer, és akkor van tiszta víz mindenhol. Egy dolgot meg lehet tartani az emberiség mostani tudásából.
0: Ugye, erre adj egy kis időt szerintem. Ezt át kell gondolni.
1: Már következő óra elején megválaszoljuk. Vagyunk. 0-20-978-978-5.
3: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos Morgen! Hangos és

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Lannert Judit szerint az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, készül a Tatabányai 80 jubileumi programsorozat, demonstrációt tartottak az ideiglenesen bezárt Terrorháza múzeumnál. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Készül a Tatabánya 80 jubileumi programsorozat. A város honlapján olvasható tájékoztatás szerint Tatabánya 2027-ben ünnepli várossá nyilvánításának 80. évfordulóját. A közgyűlés ezért döntött a Tatabánya 80 jubileumi programsorozat további előkészítéséről és a munkát koordináló jubileumi munkacsoport létrehozásáról. A programsorozat tervezett időszaka 2026. december 4-én Szentborbála napján kezdődik, és 2027. december 4-én zárul. A közgyűlés arról is döntött, hogy a 2027. évi költségvetés tervezésekor legfeljebb 95 millió forintos teljes pénzügyi kerettel vegyék figyelembe a jubileumi programsorozat várható költségeit. Ez még nem az egyes programok támogatásáról szóló végleges döntést jelentette, a konkrét eseményekről és a hozzájuk kapcsolódó forrásokról a szakmai és pénzügyi javaslatok elkészítése után születhetnek további döntések. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk közölte az oktatási miniszter vasárnap a közösségi oldalán kiemelve, fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Lannert Judit beszámolt arról, találkozott Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával, hogy közösen gondolkodjanak azon, hogyan juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten egy kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást, fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A Terrorháza Múzeum mellett álltak ki a felszólalók a budapesti intézmény elé meghirdetett vasárnapi demonstráción. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum felülvizsgálják a működését, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen, másnap a tárcavezető azt közölte, hogy a jövő héten kedden újra kinyit a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte az MTI. A Majki Névfőiskolai Társaság szervezésében civil véradás lesz ma 14 és 18 óra között Tatabányán, a Kóskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Névfőiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezeti kötődéstől függetlenül, ajándékutalvánnyal és kisebb ajándéktárgyakkal kedveskednek azoknak, akik ma segítő szándékkal nyújtják karjukat.
0: Időjárás.
1: Az átvonuló hidegfront felhőzete elhagyja a keleti és déli tájakat is, mögötte ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Főként az északkeleti harmadban lehet számítani esőre, záporra, a szél több felé megerősödik, 19 fok lesz a maximum. Holnap szeles marad az idő, napos komoly felhős idő várható, elszórtan futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra 4 perc, most már 9 óra 5, a halacska csoport ismételten munkára jelentkezik az óvónéninél. Na kérem szépen, Oroszlány és környék között ugye a reggeli órákban összeütközött 3 személyautó és egy kamion, úgyhogy a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították, a megszokottnál erősebb a forgalom, leginkább környebel területén, de azért Kecskét felé sem egyszerű, bár azt látom, hogy ott azért jobb a helyzet, de hogy mindenféleképpen kerülni érdemes. Nem tudom, a teljes útzár érvényben van-e még, most már azt látom az élő térképen, hogy talán az elmúlt 10-15 percben ezt megszüntették, minden esetre inkább óvatosan közelítsétek meg azt a térséget.
3: 14 fok van most, 20 lesz ma a max, egyébként ezen a héten nagyjából ezzel kell matekoznia mindenkinek, nem sokára elérjük majd megint a 20 fölötti számokat, de az egy hetet kell várnunk.
2: Bizony, addig pedig ez lesz a maximum. Most egy picit megborítjuk a sorrendet, így ami ezt az órát illeti. A nap hírével nyitunk,
3: és aztán az utána fiók zárják a szánszt.
2: Igen, és akkor utána érkeznik majd hozzánk a Crazy Boys, ugye jön majd két drága cimboránk, Zsolti és Kristóf, akik ráadásul új dalt is mutatnak be, úgyhogy még Istenes Márkót is majd jól fölhívjuk telefonon.
3: Jó, mert kicsit sem lesznek idegesek itt a forgalom miatt, tehát azért ők már egy jó ideje jönnek, majd jelentik, hogy hol mennyire túlélhető meg átélhető a közlekedés. Viszont a mostani témám eléggé morbid, de nem tudok elmenni mellette. Engem nagyon elkezdett érdekelni maga a találmány technikailag is, meg etikailag is, és kíváncsi vagyok majd a ti véleményétekre, illetve Roland a te véleményedre is. Ugyanis ugyan még csak tervben, tervező papíron, de képzeld el, hogy elkészült az eutanázia hullámvasút, ami gyakorlatilag kifejezetten az utasok megölésére tervezett hullámvasút, amiről egyetlen utas sem térne vissza, mindjárt elmondom, hogy hogyan matekozták ki, de ennek az a lényege a feltaláló oldaláról, hogy olyan helyeken, ahol az eutanáziát engedik, ne méltatlan és embertelen módon történjen ez meg mondjuk akár méreginjekcióval, vagy bármi ilyesmivel, hanem történjen meg úgy, hogy az utolsó útján az ember kvázi jól érzi magát, felszabadult és békésen alszik el fájdalommentesen.
2: Nem tudom, nekem ez ilyen nagyon abszurdnak tűnik. Jaj, nem, ne, nagyon, nagyon furcsa nekem. Mondjuk én eleve picit viszolygok a hullámvasúttal.
3: Tehát ja, azt hittem, jó, tehát már attól is.
2: Igen. Már attól is, igen. Tehát, hogy én vagyok az a típus, aki már a gyerek hullámvasúton rosszul volt annó, aztán felnőttként azért kipróbáltam nagyobbat, meg komolyabbat, nyilván azért tehát apukaként helyt kell állnom, és azt már azért jobban bírtam, de én nem tudom, tehát, hogy számomra az eutanázia az egy ilyen tehát, hogy egy ilyen nagyon meghitt dolog, és én nem gondolnám, hogy egyébként ezt egy hullámvasúttal kéne összekötni, és akkor valaki onnan leszed holttesteket, meg nekem az egész nagyon beteg.
3: Várjál, itt az ötlet az Julijonas Urbonastól származik, ő egy híres litván művész és dizájner, aki egyébként ért a vidámparkokhoz is, 2003 és 2007 között egy litván vidámparkot vezetett, tehát megvan ez a képe is, és úgy találta ki ezt a koncepciót, hogy míg jelenleg a legmagasabb hullámvasút, ami létezik, ez a Falcon's Flight, Szaúd-Arábiában. 195 méter magas, azt nézem, ez a világ csúcstartó, igen. Az ő hullámvasútja 500 méter magasról kell, hogy induljon. Egy több kilométeres szerkezet, nagyon hirtelen lejtővel indult, tehát brutálisan felgyorsul a kocsi, és utána pedig egymásnál egyre kisebb és kisebb gyűrűk következnek majd. A koncepciónak az a lényege, hogy az extrém gyorsulás miatt az agy vérellátása fokozatosan elégtelenné válik, és előbb látászavar, majd eszméletvesztés, végül pedig súlyos oxigénhiány következne be. Soha nem tesztelték nyilván embereken, nem létezik a találmány, de az a durva az egészben, hogy fogadó oldalról többen üdvözlik az ötletet, és azt mondják, hogy ez sokkal emberségesebb, mint egy kórházi megoldás.
2: De miért jó? Nem értem. Tehát, hogy miért
3: szerintem
2: jó?
3: Is nagyon beteg.
2: Ugye? Tehát nyilvános helyen, tehát egyszer, most képzeld el a szitut, hogy megérkezik a hullámvasút, és bár bocsánat, de tele van hullákkal, tele van halott emberekkel, és akkor valaki oda megy, és az a munkája, hogy halottakat vegyen ki egy hullámvasútból. Pontosan, hát ez mennyire beteg már?
3: Pontosan, még orvost is odaraknak, illetve nagyon sok esélyt adnak, amíg fölfelé mész ezen a járaton, meg aztán elkezdesz elindulni, hogy még kiszállhatsz. Tehát még fölfele menetben is bármikor úgy dönthetsz, sőt, még legfelül is kiszállhatsz, hogyha úgy döntesz, és azt mondja, hogy azért is jó, mert itt ilyen utolsó videókat, üzeneteket is lehetne rögzíteni, mint a Vidám Parkban, amikor befotóznak téged a hullámvasúton, és hogy így legalább élmény a túlvilágra való átvasútozás, ezt mondja.
2: üzenném Juli Jonásznak, hogy
3: beteg?
2: Valami más formában élje ki a kreativitását, ha lehetne egy tanácsom.
3: De én pont ezen gondolkoztam egyébként, hogy ez körülbelül olyan, mintha utolsó napodra imádod a természetet, és akkor elmész az oroszlánok közé. Tehát, hogy ez mivel jobb? Tehát ez gyakorlatilag egy megtervezett gyilkosság egy találmánnyal, amire még büszkék is, hogy mind művészetileg, mind pedig érzelmileg ez egy jobb megoldás.
2: Nem, nekem ez nagyon beteg. Tehát, hogy én nem vagyok ez az ultra konzervatív típus, de hogy ettől úgy nagyon idegenkedem, bevallom.
3: Nem tudom ezt az egész találmányt hogyan gondolja, miért gondolja, kire gondolja, de egyelőre nem engedélyezték, és azt gondolom, hogy nagyon beteg az ötlet. Nem tudom, művészi koncepcióból láttál már hasonlóan beteg ötleteket? Például vannak azok a művészek, akik ilyen live act keretén belül leraknak mindenféle eszközöket maguk köré, és megállnak középen, és azt mondják, hogy mit tudom én, egy óráig bármit lehet velük csinálni.
2: Igen, meg tudom, hogy volt ilyen szociológiai kísérlet is, tehát, hogy mint szociológiai kísérlet tudom értelmezni, de mondom, nekem ez nagyon extrém, és nagyon beteg, én ezzel nagyon nem tudok valahogy azonosulni.
3: Minden esetre szerintem nálunk itt Magyarországon már létezik halálvasút, és Panna meg is írta, hogy omlik a vasút, az E72-esek 5-15 percet késnek jelen pillanatban.
2: Tehát 5-15 perc, könyörgöm, hát az a...
3: El lettünk kényeződve?
2: Hát az a...
3: Panna!
2: Az a MÁV-nak egy természetes velejárója, az nem késés, ez bele kell számolni, ez olyan, mint a színházi kezdés, a plusz 5 perc.
3: Mi lehet még a PE rövidítés, ami több ennél? Nem tudom, szerintem eltunyultunk, Panna. Hát 5-15 perc vonatos késés, az olyan, mintha, nem tudom, mintha picit tovább szundítottál volna, ez teljesen belefér.
2: Én is azt gondolom. Na, közben megérkeztek már itt a drága barátaink, a Crazy Boys tagjai, már innen kívülről nézelődnek, és ha elég ügyesen viselkednek, akkor be is fogjuk engedni őket a stúdióba.
3: Nem vagyok benne biztos, hogy kinyitom ezt az ajtót.

0: 4 perce járunk 4:10 után, és úgy tűnik, hogy ebben a stúdióban már mindenkit beengednek. Azt mondják, hogy bárki minket. De hogy meg
1: magatokra gondoltak?
0: Igen, de hogy megdupláztuk az 1 négyzetméterre jutó exhibicionista őrültek számát.
2: Örült fiúk szeme.
1: Úgy hallottuk, hogy nagyon fáztok ma reggel itt a stúdióban, és akkor meghoztuk itt a Crazy Boys-os meleg hangulat.
0: Hát egyesek füveznek, mások fáznak, tudod, ez egy ilyen bioműsor.
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit.
0: Itt a Crazy Boys, Zsolti meg Kristóf barátaink, szevasztok, de jó, hogy itt vagytok, nektek mindig örülünk. Nem mindenkinek, de nektek mindig.
2: Nagyon szépen köszönjük, mi is hasonló érzésekkel vagyunk felétek.
3: Nyissunk egy ilyen közlekedési hírblokkal, jó? Tehát mit tapasztaltatok idefelé jövet? Már bizonyos márkákat lehúztatok, de hánykor indultatok? Nem tudtatok időben kelni? 4-5 óra ide lejönni most. Hát, M1-es nagyon jó.
1: Figyeljetek, az elmúlt hétvége, meg hetek után vannak ezek a, tudjátok, napi 3-4 óra bruttó alvások, és akkor azt egy kicsit kezdjük érezni, hogy most már egyre nehezebb elérkezni ahhoz a ponthoz, hogy na már megint 6-kor kelni, na már megint 5-kor kelni. Egyébként de, fölkeltünk, és jól indultunk, viszont gyakorlatilag Budapesten a Puskástól egészen ki Kelenföldig gyakorlatilag szerintem 100 méterenként lett plusz 5 percünk.
3: De hallod, ez amúgy annyira durva, hogy ilyen élhetetlen a helyzet. Amúgy meg, hogyha nem tudtok aludni, csináljátok azt, amit én, mert az M1-es az mostanában olyan biztonságos, hogy az elején elalszol, a végén ébredsz, és megvagy.
2: Amúgy mi jöttünk volna Ádámmal, de hát nem kérdezte meg. Tehát így...
0: Ja, hogy azt kellett volna, hogy
3: igen, mert múltkor se adták oda benzinpénzt. nem rendesek.
2: Cserébe dallal fizetünk.
0: Na, Léggömb, ez az új dal, nekünk nagyon tetszik, majd mindjárt meghallgatják a hallgatók, nekik is fog tetszeni. Ráadásul, ugye benne van a Tolvaj Reni, meg benne van az istenes Márkó. Hát a Márkóval ugye azt gondolom, hogy ez már nem egy újdonság, mert ugye volt már közös dalotok. Na de, hogy jött a képbe Tolvaj Reni?
1: Hát úgy jött a Tolvaj Renátánk, Renink a képbe. Ezt azért mondom Renátának, úgy sincs még, mert ő még valószínűleg alszik most, igen. Úgyhogy nagyon szép álmokat kívánunk neked innen is, Reni. Ő mindig mondja, nem Renáta vagyok, hanem Reni. Na, csak ezért akartam erre így reflektálni.
3: Mondjátok azt, hogy a lopós. Nem csak a második felé becézzétek.
0: Egyszer hívtam fel úgy a Kozsót, hogy Kocsor urat keresném.
3: Lecsaptam.
0: Igen, és mondom, nem, nincs. És azt nem, hogy téves, tudod. És én a Kozsó vagyok. Úgyhogy na, szóval, hogy ennyit
3: erről. A Kozsó?
0: Na, az, igen, Reni,
1: igazából úgy jött a projektbe most Reni, hogy nem titkolt, hogy egy plátói szerelmem a kisasszony, mert hát nem csak gyönyörű, hanem nagyon szépen is tud énekelni, és igen, most lehet lecsapni, hogy úristen, szerelem van a levegőben.
3: Tehát úgy vagy a Renivel, mint a Kristóf a Márkóval.
1: Igen.
2: Nem, mint Kristóf Zsolti, mert én nekem meg a Zsolti a plátói szerelem, csak sose vallottuk be egymásnak ezt a dolgot, de cserébe 9 év barátság az megvan.
1: És gyerekek, visszatérve lényeghez, úgy
0: és csak
1: Reni,
0: szíves a sztoriait, vagy azért
1: nem, hát ugye önmagában annó megismertük Renit, mint egy ország megismerhette a tehetségkutatóból, és ugye hát azóta is megmaradt a fejünkben, hogy azért nem csak szép ez a nő, hanem nagyon jól tud énekelni, és nagyon jó projektjei vannak, ráadásul most a közelmúltban is készült neki olyan együttműködése más DJ-kkel, vagy DJ-vel, a producerrel, akire azt mondtuk, hogy úristen, ez nagyon jó zene lett, és még játsszuk is a rádiós adásaimban mi is azt mai napig. Na de, amiért főleg jött a Reni a képbe, hogy hát tök jó, hogy vagyunk hárman csávók, ugye mi a Crazy Boys és Márkó, de ez már túl sok férfi dolog. Kellene valami szexibb dolog, kellene valami szemnek káprázatosabb dolog, valami kedvesebb dolog is, hogyha már videóklippet is fogunk forgatni, és itt jött Reni a képbe, hogy hát akkor jó hang mellé, akkor jöjjön már egy gyönyörű hang.
0: Tehát Reni optikai tuningnak kellett.
3: Ezek annak szerint is. Előbb volt meg a dal, mint a Reni? Tehát, hogy ez nem egy ráíródott vagy hozzáíródott dal, hanem egy dal, amihez kerestétek az énekest?
1: Ez már egy nagyon régi projekt. Tehát ezt amikor Teddy Swimsnek kijött a The Door című zenéje, az volt az első, hogy úristen, ez a csávó nagyon jó, és tök jó az a zene irány, és abból kezdtem el az első gondolatokat összeszedni, amiben utána Kristóffal elkezdtük ezt továbbvinni, hogy hogyan is kéne ezt megcsinálnunk, hogy ez hogy egy valami Teddy Swims-es cuccunk legyen. Na és akkor ezt szépen elraktuk a fiókba, ez ott pihent, és ugye mi volt Márkóval?
2: Hogy ugye megkeresett minket a Messze még a holnap kapcsán, annó, hogy neki is kell egy olyan, mert ő például onnan ismert tehát úgy még mielőtt a műsorba jelentkezett volna, a Faktorba, azelőtt ő ismerte már ezt a dalt, és közben, vagy így akkor tájban keresett meg minket, hogy de neki is kell egy ilyen. Mondom, nagyon jó, Márkó, csinálunk neked egy zenét, trap beat lesz. Tehát ez így történt, hogy így...
1: Ez
2: így
1: volt a game over.
2: Ez volt a game over, igen. Ez volt a game over, és akkor így mostanra született, vagy hát, hogy mostanra tudtuk úgy ezt az egészet összehozni, hogy ugye összeálljon ez a house-os zene is, amiben ő is tud közreműködni.
3: Mennyire van itt ténylegesen közös munka? Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ti összejöttök, ötleteltek, próbálgatjátok, és a legjobb lesz a vége, tehát kvázi producerként ott vagytok, vagy modern világ, és igazából mindenki otthon a saját kis stúdiójában felplöntjögi, elénekli, stb., és akkor ti összepakoljátok.
2: Nem, ezt mi úgy szoktuk csinálni, vagy törekszünk arra, hogy ezt úgy csináljuk, hogy együtt tudjunk stúdiózni, mert akkor egy sokkal családiasabb projekt fog születni, mint hogyha mindenki maga kics világában, stúdiójában lenne, de Zsolti, kérlek, erősíts meg.
3: Látom magam előtt, ahogyan a Zsolti kicsit beparfümözve a kedvenc, hogy Aldi sírásokrával várja a Renit.
2: Egy köntösbe, papucsba.
1: Ki lábúj közös papucsba, tudjátok.
0: Az, igen.
1: És az otthoni kisgatyámat.
3: Szeretjük.
0: Ezért teszkos romantika.
1: Azért ennyire ilyen durva
2: szexin
1: dolgok.
2: Szexin szokott kinézni, esküszöm.
1: Ennyire ilyen durva dolgok azért nem történnek, de igen, amúgy a dal az önmagában ugye mindig az szokott lenni, hogy én összeproducergetem, így otthon a kis üzés szobámba összerakom, Kristóffal egyeztetünk, hogy figyelj már, van-e még valami, és akkor mondja, figyelj, én tökre beletennék egy ilyen olyan hangot, vagy valamit egy csavard már, meg kicsit turbóz már még, meg mindegy, mennek az ötletelések, de utána, amikor stúdióba kerülünk, akkor viszont mi eddig minden alkalommal személyesen összeültünk az előadókkal, a hangmérnökkel, és együtt vettük föl, együtt gondolkodtunk ezeken, és egyébként amit jogos a kérdésed, amit felvetettél, mert pont az előző zené, amit megcsinált a Jaminával, René, amit így fel is hoztam, a Field of Fire, azt pedig mondta, hogy a gyerekek ez úgy készült, hogy megkaptam az alapot, én nekem ezt valahol föl kellett énekelni, visszaküldtem, azt mondták, hogy jó, azt akkor szevasz.
3: De hogy ennek gondolom, örül egy zenész, nem, hogyha van még közös munka, tehát hogy nyilván időt spórolsz, hogyha valahol
1: a René kifejezés
2: sokkal másabb a hangulat, sokkal másabb az, amikor tényleg egybeülünk, brainstorming van, mindenki egy kicsit hozzátesz, mindenki kicsit elmondja a véleményét, aztán a végén úgyis mi döntünk.
0: De egyébként a René kreatív ilyen téren, tehát hogy ő neki vannak ötletei, és ezt úgy bele is akarja vinni, nagyon. Hogy még jobban a sajátjává formálja?
2: Érvényesíti az akaratát, igen.
0: Hát mint minden nő, igen.
2: Tehát, minden
0: általában így szokott ez lenni.
1: Nem, egyébként nem ilyen téren, tehát ez tök jó nálam mondjuk így ki emelni, hogy nekem, tehát amúgy is pozitívan gondolkodtam róla most itt azt félretéve, hogy milyen izé szép meg minden René, hogy nagyon-nagyon nincs, tehát ő a földön van, ő tényleg tudja, hogy küzdeni kell, dolgozni kell, hiába ért már el egy csomó sikert, hiába látjuk műsorokba, hiába egy ország világnak bárhol, eddig tényleg korosztálytól függetlenül azt mondtam, hogy most Tolvaj Renivel dolgozunk együtt, a 80 plusz éves mama is, de jó, milyen jó lehet, René olyan aranyos a valóságban is, mint amit látunk a tévében, igen, olyan aranyos, és tényleg rengeteg ötlete van, és folyamatosan azon van, hogy legyen még jobb. És sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a média megfelelőség, vagy hát itt mondjuk most a rádió szempontok, bizonyos rádió megfelelőség veszi vissza az ő erejét, mert ő igazán kiadná magából nekünk ettől, már ez a, amit hozzátok is leadtunk, ez vagy a negyedik verzió, mert hogy vissza kellett generálnunk, mert akkorákat hajlított, meg olyan ügyesen lehozott dolgokat, csak sajnos azt mondják, hogy ez túl sok, too much. Egyszerűen menjünk rövidebbre, legyen egyenes.
3: Miért nem mondta senki a Karamellnek?
2: Sokkal korábban kellett volna jelezni.
0: Sem tudjuk. Nézzél, annak örülök, hogy legalább akkor van valaki a projektben, aki aranyos. Tehát azért az, hogy mégis jó.
3: Meg amúgy, igen, tehát hogy ez, hogy hányadik verzió, meg hogyan verzió, akkor most már elmondom, hogy tök jó fejek voltatok, mert egy ilyen rádiótiszta verziót küldtetek nekem.
2: Igen,
3: és tegnap este még kitöröltétek a szart, hogy itt ne hangozzon el nálunk ez a szó, amit külön köszönöm.
2: Szívesen.
1: Igen. A Crazy Boys ilyen cuki, hogy gondol rátok, ne, hogy hogy a média hatóságit megsimogathassa a Crazy Boys nevével a bankszámlátokat.
0: Kapunk egy ennyi, ennyit, így van. Na, az van, hogy Márkó nem tudott személyesen itt lenni, amit egyébként nagyon-nagyon sajnálunk, de hamarosan jól felhívjuk őt telefonon.
1: Felébresztjük, remélem már
3: nincs még ébrem.
2: Hát egy jó kérdés. Attól függ, nem tudjuk. Én reggel beszéltem vele, de hát ilyen nagyon vontatottan válaszolt. Lehet, hogy még aludtam, mondja a gyerek.
3: Jó, ébresszük.
0: Jó, szerintem meghallgatjuk a dalt, és arra talán pont elég lesz, hogy akkor közben jól felhívjuk a Márkót. Az alatt egyébként megyünk ugye a srácoknak a TikTok csatornáján, hogyha valaki szeretne ebben a két jóképű fiatalemberben, és most nem magunkról van szó, hanem nyilván a Zsoltiról meg a Kristófról gyönyörködni, akkor egészen bátran megtehetitek. Várjál. Jön a
1: Crazy Boys DJ Duo.
3: Több mint 2 perc.
0: 2 perc, 37 másodperc.
3: Aj, hát ez nagyon
0: középhosszú, izé. Középhosszú.
3: Ez nagyon, ez
1: nem
3: ilyen, ezen
1: ebből látszódik, mert akkor lenne vagy 4 perc, vagy 5 is.
0: Igen, meg hát manapság ugyan nem is divatos már 3 percnél hosszabban művelni bármit is. Na jön az újdonság, Crazy Boys, Tolvaj Reni, és Istenes Márkó, így együtt ez a Léggömb.

0: Jönnek.
1: Na, hát a nagy ciklumbalon után itt van a
2: Premier. Kedvenc számom amúgy az a...
1: Igen?
2: Igen, az amúgy a kedvenc számom.
0: Viccen kívül mi vágyja?
2: Egy lufi. De ez is mekkora durant.
1: Aj, de jó volt. Ez még már nem
0: csütött. Ez a köddel együtt a légöm.
1: De ez megint az apa viccekkel operálunk. Na de... hogy teljes legyen itt, vagy majdnem teljes a csapat, ellenint azért kicsit hiányoljuk. Na de, istenes Márkó, ha személyesen nem is tud itt lenni.
3: Hello,
1: na itt van már telefonon keresztül.
2: Hello!
1: Szevasz, Márkó!
3: Hello!
2: Miben vagy?
1: Felébredtél.
2: Mi van rajtad?
1: Ez a csávó miben van? Na.
2: Tényleg, mi van rajtad? Otthon, pizsamában, ágyból?
3: Nem, jelenleg buszon vagyok.
2: Pizsamában? Normális vagy?
4: Ágyjal?
1: Pizsamában, buszon? Na, szevasz Márkó, figyelj csak, nagyon jó lett a dal. Én ugye TikTokon már egyszer meggratuláltalak titeket, most megteszem így adásban is. Szerintem kifejezetten jó lett. Milyen volt a közös munka a srácokkal? Úgy válaszoljál, hogy ők is hallják.
4: Te szemét.
3: Nem, hát igazából mondjuk azt, hogy ugyanaz a munkafolyamat ment végbe, mint a Game Over-nél, tehát srácokkal mindig élmény dolgozni, hát most nem tudom más mondani. Tehát jó hangulatú forgatások voltak, mind a stúdiózás, megérte a jogdíjat, igaz? Mind a stúdiózás, mind a videóklip forgatás szempontjából srácokkal mindig élmény dolgozni, úgyhogy én nem tudok igazából egyetlen negatívumot csak kiemelni.
2: Figyelj, hogyha egy dalt a kettő közösből letörölhetnénk a számítógép merevlemezéről, akkor a Game Over dobjuk ki, vagy a léggömböt? Tehát melyik a jobb?
3: Én erre nem válaszolok.
4: Nem nyilatkozom.
3: Az egyik az Magnum Opusom csúcsa a Game Over, a másik az meg Magnum Opusom leendő csúcsa a léggömb, úgyhogy...
1: Aj, de szép jó
3: volt. Egyiket
1: se. Jó van, jó van, egy politikusi karrier még nézhet eléd, hogyha...
4: Imádunk,
1: az éneklés Márkó után szerintem. Na, figyelj, magáról a klipforgatásról egyébként még nem beszéltünk, mert magáról a dalnak a megszületéséről, a stúdiózásról már itt kifaggattuk a srácokat. Egy picit mesélj nekünk magáról a klipforgatásról. Szerintem egyébként egy gyönyörűen fotózott klip lett. Én ezt hadd tegyem hozzá, srácok, nektek is gratula. Nem tudom, ki rendezte, de hogy egy gyönyörűen fotózott klip lett. Milyen élmény volt maga a forgatás?
3: Nagyon jó élmény volt ez a videóklip forgatás, egy ilyen nyár végén forgattuk, augusztus 20, nem tudom, 4-án, Dunavarsányban egy tengerparti feelingen, és masszív 8-10 órás forgatás volt, de forgatókönyvvel együtt felöltöztetett minket. Annyit kell tudni, hogy ezt a videóklipet, ezt nagy részt az én csapatom csinálta, tehát az én marketingesem és a videoklip rendezőjét, a forgatókönyvet, az én stylistom hozta a ruhákat, és az én videósom vette fel az egész videoklipet, és a fényelés is a rendezőhöz, az én rendezőmhöz kötődik, úgyhogy nekik nagyon-nagyon szépen köszönöm a munkájukat, és hát igazából itt mindenki belerakott mindent.
0: Családias volt, mint mindig.
3: Családias volt, próbálkoztunk családiasban maradni. Nyilván ezek a minimális húlódások, mint minden videóklip forgatáson, azok előfordulnak, de hát most ezeket...
0: Időcsúszások, meg napocskát szerettünk volna, de nem jött. Az egész héten megsültél a tűző napon, de aznap olyan borús volt, és olyan szomorú volt az idő.
2: Ezek annyira tipikus dolgok, hogy ezeket így a nyaralásaimmal össze kéne egyeztetni. Szóljatok már, mikor csináltok klipet, mert akkor nem megyek.
1: Márkó, milyen volt a Rennivel? Egyrészt a közös munka, gondolok itt akár a stúdiózásra, másrészt pedig a videóklip forgatás.
3: Adásban vagyunk még?
1: Igen.
3: De na, mindegy, viccet félretéve. Én nekem egy álmom vált valóra, mert én még sztárral, sztárénekessel sokig dolgoztam együtt, sose. És azért az, hogy test közelből hallani azt, hogy úristen, a Tóvajrani énekel bent a stúdióban, és én hallgatom. Hát azért azt nem tudom összehasonlítani azt az élmény semmi mással az eddigi karrierem során, tehát hogy nekem ez egy teljesen új élmény volt, hogy én egy Tóvajrenivel együtt dolgozhatok, de nagyon együttműködő csajsz, nagyon cuki és nagyon aranyos, úgyhogy Úgyhogy tényleg vele is egy öröm volt dolgozni, és egy boldogszó tüneménylány a való életben is.
0: Föl se ébredt még a lány, de már szana széjjel ajnározzunk, bicsérjük.
2: Valahogy teljesen elrabolt a fiúk szívét.
3: Mondta Zsolti. A
1: plátói be.
2: De ezen gondolkozom most, hogy
1: ha nem, akkor te bemondtad volna.
2: Szegény Kristóf próbáltott igazságot tenni a fiúk között, tehát hogy melyikőjük volt szerelmesebb?
4: Hát ezt nehéz eldönteni, nem nyilatkozom ügyvédem jelenléte nélkül, maradjunk annyival, köszönöm.
2: De hamarosan jön az Alatné Cinivel közös.
1: Igen, na. És akkor ezzel egy nagyon jó Blik címlapot le lehetne hozni. Tolvaj René egyszerre több férfit is boldoggá tett.
4: Ez milyen klikvé.
0: Egyébként várjál, mert itt óvatosan ezekkel, mert hogy ugye voltunk az egyik reggeli műsorban, az egyik tévés reggeli műsorban nyilatkozni, meg bemutatni a dalt, és gyakorlatilag küldte René, hogy másnap, tehát még az, 12 még órán az belül már cincogtak rajta, már csemcsogtak rajta az újságírók, hogy milyen mondatot ejtettünk el az interjúban.
1: De ez jó, nem?
0: És már egyből mit lehet lehozni belőle? Annyira nem pozitívan, de
1: tényleg?
0: Hát egy tépikus.
1: Jó, hát ez a magyar bulvár újságírás, ez ilyen.
4: Szoki clickbait, tudod.
1: Ez ilyen, így van. Figyelj, Márkó, itt ugye ez már akkor nektek a srácokkal azért a második közös munkátok. Lesz még folytatás? Mert hogy egyelőre szép az ív. De hogy egyébként nyitottak lennétek?
3: Én úgy vagyok vele, egy három magyar igazságtól én nem zárkózok el. Tehát én úgy vagyok vele, hogyha nem tudom, most nekem a srácok visszatérjünk a traphez, akkor nekem lehet. De én úgy vagyok vele, hogy semmi sem elképzelhetetlen a jövőben. Nyilván azért körülbelül jövő februári már a közreműködések és a saját dalok le vannak ütve, hogy nekem így mik fognak megjelenni. De én nem tartom kizártnak azt se, hogy jövőre egy Crazy Boys Marquez harmadik elvonást is tudunk rendezni. Azt majd az idő eldönti, meglátjuk.
0: Tudod, Márkó, ritkán tervezünk fixen, általában random spontanitás híve vagyunk, és ez sokszor így a legjobb.
2: Egyébként én ilyenkor mindig azon agyalok, hogy lesz egyszer egy olyan Crazy Boys buli, ahol az összes ilyen együttműködésetek kvázi színpadon élőben az együttműködőkkel.
0: Tehát, menő lenne.
2: Nem tudom, hogy az élőzene mennyire van ebben benne, de nagyon ütős este lenne.
0: Van. Meg ugye volt, hogy gitárossal mentünk fellépni is a fesztiválokra.
4: Mi hangszer?
0: Igen.
1: Márkó, még egy kérdés hozzád, aztán lehet, hogy hamarosan már leszállsz.
2: Szóval hol szállsz le? Igen, ez ennyi, csak ennyi.
3: Nem baj. Hallottátok az utcákat, hogy hol vagyok, nem baj.
1: Ennyi, így lekövetünk.
2: De hol szállsz lesz, még mondd már el nekem.
3: Éppen Budaörs fele tartok, úgyhogy...
2: Jó környék, igen. Jó. Kicsit drága ott az élet, de vittél pénzt?
1: Igen, figyelj csak, Márkó, még egy kicsit rád kitérve egy kérdés erejéig. Mi várható? Mondtad, hogy azért a februárig be vagy tárazva, most így mindenféle dalokkal, picit infót csepegtes már el ezekről, hogy mit kaphatunk tőled a következő hónapokban.
3: Lesz egy-két csak saját dal, szólódal, illetve lesz egy-két mondjuk azt, hogy nagyobb volumenű sztárra való közreműködés. Ez egy ilyen Tolvaj René szintű énekesekkel való közreműködés.
2: Befürgültél? Tehát belejöttél ebbe a sztáros fellépésbe?
3: Ez már csak ilyen, tehát az innentől kezdve felfeleivel, illetve természetesen a régi X-faktoros társakkal, mint a Tonix Honix, a Lil Davis, vagy akár az X-faktor tavaly győztesével.
2: Milyen érdekes, hogy mennyi együttműködés van.
3: Várható egy közreműködés, tehát
0: mai világban fontos.
3: Aztán meglátjuk, hogy ezek holnap hogyan fognak elsülni, de egyelőre pozitívak a visszajelzések. Már a Tonix-Honix-os dalt nagyon sokan várják, de úgy voltunk vele, vagyis hát én úgy voltam vele, hogy az ősz az csak a léggömbben lehet megkezdeni. Úgyhogy...
1: Milyen frappás végszó ez. Márkó, köszi, hogy itt voltál velünk, még a srácokkal egy picit dumálunk. Köszi, hogy becsatlakoztál.
2: Köszi, és ugye tudod, hogy Budaörsre nem jó a pesti bérlet.
1: Hello! Szevasz, Márkó! Ciao! Márkó X, vagyis Istenes Márkó, ő volt velünk itt a vonalban. Jaj, de jó, hogy őt is be tudtuk vonni ebbe a kis beszélgetésbe.
4: Amúgy nem erre szokták mondani azt, hogy nem én választottam a gangster életet, hanem az választott engem. Vagy
1: ja, ez a Budaörsi egy busszal, vagy mire gondolsz? Ha, igen.
2: Van ott azt, mi Budaörsi gettónak hívjuk, van egy 50 méteres utca, ahol csak 4 lámpa van, tehát az a nagyon durva lepukkant rész, úgyhogy óvatosan.
1: Ja, meg van egy olyan utca, ahol a, mit tudom én, a házak átlag értéke 200 millió alatt van.
2: Nem van nagyon ilyen. Van már másmilyen utca Budaörsön kívül, de Budaörsön belül meg csak ilyen, igen.
1: Na hát azért mondom.
2: Jó, figyelj, annyi még, hogyha jönnek a Crazy Boys-os fiúk, akkor itt mindig live történik a stúdióban, tehát az ő felületükön gondolom ezt majd később vissza is lehet nézni. Úgy látszik, hogy Zsoltnak már az elvonója a detoxa ezzel kapcsolatban nincs életben, de ez tök jó, és itt írnak nektek a rajongók, üzengetnek. Jött valami érdekes, hogy kérdeznek valami olyat, amit adásba is beteltünk adott esetben?
0: Igazából csak annyit, hogy vagyunk, meg itt van Pumacsa is velünk, úgyhogy szia Pumacsa, üdvözlünk téged.
2: Nyugodtan köszöntsd őket, hát hadd örüljenek.
1: Ki ez a két boomer faszi itt mellettetek, tudod? Tehát
0: Szelei Szilárdot is üdvözöljük,
2: a Pumacsa, Tomcsikát is. Tuti biztos, hogy egy 50 éves informatikus
1: rác. Nincs meg neked a Pumacsa?
0: Nincs meg neked,
1: tényleg. Ő nem tiktokozik, nézzétek el neki.
4: Na, keresd rá, ez lesz a mai házi feladatod.
1: Nem, én természetesen tudom.
2: Iviven fönn van?
1: Én beleszoktam. Igen, MyViper rákeresnél, igen. Nézzétek el Ádinak, mert
0: boomer percek a forrása.
1: Ádi abszolút boomer, én vágom ki a Pumacsa, úgyhogy én szoktam nézni a videóit, úgyhogy én képben vagyok.
2: Jó van, de hogy ővelük így folyamatosan tartjátok, tehát továbbra is egy közösségként működtök, mert ez nekem annyira szimpatikus bennetek.
0: Hát igyekszünk, meg ugye minden hétfőn van este 6 órától este 8-ig a rádió live-os adásunk, ahol ugye egy online rádiónál szoktam mixelni, és akkor a Kristóf itt van a chatben, itt tud mindenkivel kommunikálni, meg izét így moderátorkodni, én meg nyomom egyfolytában a spotokat, meg a zenéket, és izét veretjük a Crazy Boys kedvenceket, vagy a Crazy Boys válogatásokat, vagy a Crazy Boys editeket. A saját zenéket.
2: Egy nagy család.
0: És akkor így mindig összeszoktunk ilyenkor igen így verődni, és hát szeretjük velük tartani a kapcsolatot. Most nyilván látszódik, hogy azért itt az iskolai időszak, azt látom itt a nézettségben, meg azt is, hogy hát ugye munkaidőben vagyunk, azért kőkeményen, és nem nagyon tudnak elszabadulni, viszont az egy tök jó dolog, hogy azért most arra ilyen 60-80 fős táborokkal szoktunk átlagban menni ezeken a hétfőkön, és már úgy várják, és már osztják meg a napi rutinjukat, napi vacsorájukat, a heti tervüket, hogy mi lesz velük, és akkor hogy van egy ilyen kommunikációs szint.
1: Én egyébként nagyon szeretem. Tehát Freud Edit, Balázsovics Edit, Crazy Boys Edit, tehát én bírom ezeket
0: a Crazy Boys Edit.
1: Na, srácok, most tényleg száll, röpül a léggömb, itt nálunk is, meg ugye még jó sok helyen. Na de, gondolom, hogy azért ti is tudjátok már, hogy mi lesz a folytatás. Azért még idén ki fogtok jönni egy-két dallal, úgy sejtem.
4: Így visszatérve a Renisszára, Zsolti már ijesztegette őt, hogy egy opera technót kéne összehozni.
1: Opera techno?
0: Hát igen, meg kérdezgetik Renit, hogy és amúgy a jövőben lenne még folytatás, dolgoznál még a srácokkal, és biztos, hogy nem így rávágtam a Disney TV-s interjúnál is, nyilván viccelődve, és akkor én meg erre így ráfordultam.
4: Nyilván, és gondoljuk mi, hogy viccelődött.
2: A zaklatók is így szokták értelmezni az ilyen történeteket.
0: Rávágtam egyből így vissza kézből, hogy Nem, már csináljuk az opera technót. És akkor rám néz, opera techno, jó, menjünk, csináljuk. És az úgy megfogta az érdeklődését, de benne van az ilyen őrültködésekben. Lehet bármi a jövőben. Egy biztos, hogy még mielőtt viszont ezt lezárjuk, ezt a léggömb szálat, nagyon fontos, és erre szeretnénk kérni minden drága hallgatót, mert nagyon szuper, hogy a rádiók egyre több rádióhoz csatlakozik ehhez, hogy híres játsza, a segít a terjedésében, hogy repüljön ez a lufi minél több fele. Viszont ami nagyon fontos az, hogy kell jönni nekünk a közösségi felületekre, főleg YouTube-ra, mert hogy még él a hype maraton, azaz lehet hype-olni, lehet beharangozni ezt a zenét, hogyha YouTube applikáción megnyitjátok, tehát a YouTube-ot applikáción, telefonon nyitjátok meg, akkor fel fogja dobni ott alul a kommenteknél, hogy be tudtok harangozni. Ha arra rányomtok nekünk, azt nagyon megköszönjük, mert jelenleg a harmadik helyen állunk, tegnap este még a második helyen, de ugye most új hét indult, az a lényeg a 100-as listából a második helyről most a harmadikra csúsztunk, de így ott vagyunk a top 3-ban mele, és ezt köszönjük szépen nektek, úgyhogy ha ezt meg tudjátok mik csinálni, vannak? Akkor imádunk titeket.
1: Hatalmas gratula, inkább így harangozzon be bárkinek bármi, mint ahogy neked az előre hajoló Pucsító bácsi beharangozott.
4: Igen, hát jaj, de szépen szépen visszahoztad. Hallgattuk, Greg, ez zseniális volt.
0: Nem, de ilyen élmények csak veletek, vagy veled történik.
1: Leginkább igen.
0: Te ezeket behonzod, ezeket a csúcs szuper hétközeti dolgokat. Ja. De akkor lényeg jövőre térve, mert nehogy itt elmaradjunk itt a dolgokról, nem tudjuk még, hogy ezt hogy közöljük, vagy hogy ez hozzánk jöjjön-e ki, ez egy nagy morfondírozás ilyenkor, főleg amikor végre egy szakma azt mondja, hogy na srácok, komolyak vagytok,
4: végre,
0: hát
4: valami,
0: csináltatok egy
4: valami,
0: minőségi house zenét.
1: Befogadtak a kőművesek,
4: vagy? Nem olyan előadókkal dolgoztok együtt, akiket nagyon sokan mulatós részen említgetnek meg, hanem az, hogy ez jó lett, ez dobjátok át, meg ezt játsszuk majd itt is, ott is, amott is. Mert
1: hát egyelőre sok konkrét infót nem árultatok el azért erről.
0: Az a lényeg igazából, hogy hát ugye most eléggé szüreti időszak van.
4: Nyökki Zsolti, nyökki.
0: Eléggé szüreti időszak van, és van nekünk egy Darwin nevű barátunk, akivel szoktunk remixeket készíteni, és kiderült róla, a múltkori Visz ez az út zsomborral közös, amiben ugye már énekelni, meg milyen rap, szerűséget is lehetett tőlem hallani. Tehát azután mondta, hogy figyelj, mert Zsoltikám, van egy ötletem, és csináljuk meg. Ugye mi nyomjuk ezeket a remixeket technósítva, és akkor ez a 2000-es évek techno eurodance hangzásába, csak ugye modernebb köntösbe, csináljuk már újra technőnek azt a régi szüreti
1: Szüreti
0: nóta dalát. Na most ezt újra csináltuk, olyannyira, hogy a refrént én éneklem. A Kristóf van ilyen felvezető dumákkal, mint hogy gyere, húz meg jól, meg ilyenek. Úgyhogy ő benne van, igen, ha már hype-olásról volt szó, benne van kőkeményen, és kiderült, hogy a csávókám, ez a Darwin, ez nem csak ügyes producer, hanem nagyon-nagyon jól tud rappelni is.
4: De egy olyat rappel bele, hogy így néztük így, hogy...
2: És van már Matyó gúnyátok? Vagy valami
4: még nincs?
0: Csináltatjuk.
1: Na, erre nem voltam felkészülve. Tehát azért számítottam rá, hogy valami különlegesség.
2: Ezt nem láttam én sem.
1: Ezt én nem láttam.
2: Nem baj, nem látjátok az arcomat. Tehát, hogy ezzel most meglepődtem.
0: Csak ugye ezt egy hónapon belül azért le kéne gyártanunk magát a klippet, és ki is kéne adni. Viszont most azért itt van a léggömb, amit szeretnénk még ezt ennek hangsúlyt fektetni, mert nagyon büszkék vagyunk rá, és egy régi gyerek gyümölcs.
2: Szerintem ezt így halva maradjatok a léggömnél. Én azt mondom, hogy az opera technó és a szüreti technő közös meccet, az körülbelül két rajongó lesz valahol, bocsára csak ilyen.
4: Csak gondolj bele, hogy, hogy a videóklipbe a mező végén várta, nem, ez egy másik
1: az zene, a mező, az a misi. De,
4: és egy ilyen butykosból isszuk a bort nagyba.
2: Hát erre várjon.
0: Minőségi kontent.
1: Szerintem fog. Én inkább a Tolvaj Lenire szavazok, jó, bármilyen formában is.
0: Egyébként. Visszatérve, azért lett még a Tolvaj Renni, mert hogy mindig beszéltük, hogy na majd elhozunk nektek végre egy női előadót ide.
1: Azt nem jött leveletek.
0: És akkor mondom, jaj, de jó, végre Roliéknak tudunk kedvezni.
1: Aztán végre viszünk nekik nőt így.
0: Mondtam neki, hogy mondom, figyelj, Renni, kéne majd velünk jönni Tatabányára. Biztos, hogy nem.
4: Biztos, mondom. Hogy nem. Így mondja,
0: de ő nem megy sehova.
2: De majd lehozzák a teknőt butykosban.
1: Tehát, hogy
0: őt lehet.
1: Igen. Jaj, srácok, hát egy élmény volt. A légjön, az pedig száll tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy egy jót dumáltunk ezúttal is erről.
0: Mi is nektek.
1: Márkónak is így az éteren keresztül üzenjük. Remélhetőleg megtalálta a leszállási jelzőt, és nem téved el Budaörsön. Ha igen, akkor üzenjük.
2: Délután összeszedem, ne aggódj, Márkó, jövök.
1: Üzennénk a gazdag budaörsi hallgatóknak, hogy fogadjátok be.
2: Ja, mi most kicsekkolunk, mi is?
1: Mi kicsekkolunk.
2: Jó, hát akkor köszönjük szépen Kittinek.
4: Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást. Mi voltunk a Crazy Boys ismét.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia, Orsi.
1: Ádinak, aki hát nem akármilyen élményekkel gazdagodik a szaunákban, ugye?
0: A csak ilyen élményeket kapcsolat. Tudok neked kívánni, csak ilyeneket.
1: A farkóba szárítás nagymestere.
2: Hát, nem volt egy jó élmény, na mindegy. És annak az IS-ről annak, aki, hogyha WC-be szorul, inkább alszik.
1: Ugye?
0: Milyen jól teszed.
1: Szerintem, és végre kialudnám
0: magam. Van egy jó barátunk, ő is ezt csinálja, pontosan.
1: Tényleg? Na, megmutassatok
2: be neki. Nem sokkal jövünk így együtt ebben a formációban, és még egyszer egy nagy tass a Crazy Boysnak. Nektek, hogy velünk ébredtetek, legyen szép a napotok, és hallgassátok a Forrás Rádiót.
1: Buenos morgen!
2: Sziasztok! Buenos
5: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október

0: biztonsági határzárhoz a rendőrök. A Majki Névfőiskolai Társaság szervezésében civil véradást tartanak ma délután 2 órától egészen 6 óráig Tatabányán, a Kóskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Névfőiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezeti kötődéstől függetlenül, ajándékutalvánnyal és kisebb ajándéktárgyakkal kedveskednek azoknak, akik ezen a napon segítő szándékkal nyújtják karjukat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
1: Időjárás.
0: Napközben szakadozik a felhőzet, délután kevés zápor még előfordulhat, a front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél, 19 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet a térségben, holnap marad a szél, napos komoly felhős idő várható, 18 fok lesz a maximum.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Milo-ról? Igen, ő az, aki jó sokat énekel, és jó sok dalát játsszuk. Na, ha nincs, akkor hozom a bulvár csokorban, füle majd. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Áll a fárben mindjárt. Jön Jason Derulo, Enrique Iglesias, Speedbullal. Itt pedig Sean Paul és Inna, ha már ígértem. Tiéd a Lady, talk to me!

Jennifer és Majesty közös From Disco to Disco az idei év egyik nagy durálása minden szintől, mármint hogy Alle Farbentől, mert hogy német. Ez a koktél 5 órában Kelly és Zsubával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, remélem, hogy rögzítetted a memóriába. Háromig töltjük együtt az időt, a következő órában már Bonus Morgan visszatekintőt is hozok, ebben viszont még csak a bulvár csokor lesz a tiéd, már a második a mai napon. Milo benne! Ledobta kérem a nosztalgia bombát a közösségi oldalain, hogy hogyan s miképp tette, ígérem, hogy kiderül nem sokára. Calvin Harris mindjárt Sam Smith-szel közösködik, jön a Train, nagy klasszikja, Giant Rocks újdonság, itt pedig Azaria, Dash és Young Fly. Egyszer túllépek majd talán az álmokon. Na ez a dal címe, remélem, hogy egyszer ti is túlléptek majd az álmaitokon. Hozom csak!

friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió.

Calvin Harris és Sam Smith, This Hour volt a tiétek, csak slágerek közrepült. Ez a Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze, hogy Tamással, köszi, hogy itt vagy. Ilyenkor általában a kalendáriumba kukkantok bele, így lesz most is, Máték. Hát ti ünnepeltek ma, a boldogat nektek. 1846-ban indult először útjára az első balatoni gőzhajó. Ez volt a Kisfaludi, Széchenyi István 55. születésnapján indult el, aki 1846-ra már a Dunán és a Tiszán is gőzhajó forgalmat létesített. És még egyet ide, 1991, a Status Quo zenekar 14 órán belül 4 brit arénában adott koncertet. Képzeljétek, ezzel még a Guinness rekordok könyvébe is bekerültek. A Status Quo-tól egyébként nekem az In the Army Now című dal volt a kedvencem. Na és ilyenkor merülhet fel bennetek a kérdőjel, jé, a hülye DJ, még a rockzenét is szereti? Igen, a rockzenét is szereti. És szereti még Milo muzsikáját is, hozom ám nem sokára, a Bulvár Csokorban ő szerepel. Addig Lótfi Begi Morgan and Island-del, jönnek a Cuki Baby, Kaigo pedig Kelly-del és Griffin-nel. Save My Love, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

Milo és az ESCP. 5 évvel ezelőttről hoztam neked Cocktail 5 órában. Ken és Duma jó sok zene, mindez Tamással 3-ig együtt. Ígértem neked Bulvár Csokrot. Nos, itt van a belgák abszolút kedvence, ő Milo, aki épp most fejezte be a hatalmas zúzós idei nyári turnéját. A színpadon minden tiszta csillogás volt, de mi folyik a háttérben? A híresen titkolózó énekes, aki éveken át még azt is eltitkolta a világ elől, hogy van két gyereke, most szeptemberben mégis ledobta a nosztalgia bombát. Képzeljétek, hogy miközben a fülbe mászó új dalai pörgetjük, emberünk Kerekperec kijelentette, túl gyorsan nőttünk fel, azt hittük örökké tart. Na hoppá, hoppá, ez egy burkolt vallomás lenne a kaliforniai és európai luxus élet kétlaki feszültségéről. Na és a végére még egy kis csavar, bejelentették, hogy az év végén hazatér a szülőföldjére, Lovenbe, egy gigantikus karácsonyi koncertre. Ú, gyerekek, tényleg, mindjárt itt van október, ha mentek hiperekbe, készüljetek rá, hogy a karácsonyi cuccok már ott lesznek. Ah, ez csak így mellékesként, no Milo a Bulácsókorban, mindjárt a Disco Lines és Teenage újdonság, jön Sherry Cole egy nagy klasszikkal, amit egyébként Miley Cyrusnak írtak, de neki nem kellett, ő viszont jó felénekelte. Hossiman és Strips közös pedig most hozom, csak sláger.

0: Golden Sugar és a Canto de Pilon zárta ezt az órát, jelzem, ez már a második volt. Cocktail 5 órában kevés dumával, jó sok zenével, Kitty a legfrissebbekkel, aztán Robin és Sanna Larsson újdonsága, Cokcumi, Zara érkezik, mutatom!
1: Light Session! Light Session! Ha a napnak lassan vége, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Megérkezett a Mancsi járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! A szüreti időszakra jellemző veszélyforrás a mustgázmérgezés. A dízel támogatás automatikusan érkezik, nem kell külön igényelni, kiállítás nyílik Komáromban. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A szüreti időszakra jellemző veszélyforrás a mustgázmérgezés. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt több baleset, haláleset következik be. Hívta fel a figyelmet honlapján a Komárom-Esztergomvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A mustgáz a must terjedése során felszabaduló széndioxid szintelen és szagtalan gáz, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, tehát a mélyebb területeken, például pincékben, a föld közelében terül el, összegyűlik, a levegőt kiszorítja, ezáltal oxigén hiányos állapot teremt. A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének. A jól ismert gyertyás módszernél sokkal biztonságosabb a pince megfelelő gépi szellőztetése, illetve széndioxid érzékelő felszerelése, közölte a Komárom-Esztergomvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot

0: honlapján a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz. Szeptember 24-én Orbán Ilona művész tanár Aranyosan című kiállítása nyílik meg Komáromban. A Generációk házában 17 órakor a tárlatot Molnárné dr. Tar Izabella, a Kecskés László társaság elnöke ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként október 15-éig látogatható. A Zene Világnapja tiszteletére 7. alkalommal rendez a Szíj Irma Kamara Kórus találkozót Oroszlányban október 3-án. A kórusok bemutatkozását követően egy kórusművet az összes résztvevő közösen fog énekelni. A belépés ingyenes, a helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár.
1: Időjárás.
0: A folytatásban is napos idő várható felhő átvonulásokkal, az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 18 és 21 fok között alakul. Holnap változóan felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, de elszórtan még lehet futózápor.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ebben az órában picit politizálunk. Na jó, nyugi, nem. Teszi majd a bulvár csokorban Rita óra, jó? Csak a hír szól róla. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Kiváló dalok tényleg. Bruno Pietri, mindjárt The Beavers, Ariana Grande és a Robin Zalala azonnal. Kezd az újdonság a Cag, Cumi, Zara.

Bruno Pietri és Pete Spruce, a Hold My Love volt a tiétek. Nagy kedvencem ez a dal. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és Tamás. Köszi, hogy itt vagy. Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Tegyétek a memóriába, kell akkor elővenni. Buenos Morgan visszatekintő, a következő fél órában tuti, hogy hozom. Rövidesen pedig Bulvár Csokorral találkozol. Benne Rita óra, aki a Fatboy Slimmel közösködik majd egy dalban, hogy melyik lesz, rövidesen hallod is. Addig David Vettát és Andrea Bocellit hozom ám neked. Igen, ők ketten egy dalban. Itt lesz Florida, no meg Craig David és Emily K. Új, így a dal, csak slágerek köszönöm.

Nóra és a Fanboy Slim közös Praising You volt a tiétek. Csak slágerek közt érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával és jó sok zenével. Na mindezt Tamástól. Bulvár Csokrot ígértem már Nesze, itt van benne Rita Ora. Képzeljétek, szinte felrobbant az internet, miután a napokban a szintén koszovói származású Dua Lipával karöltve nyilvánosan kiállt a hágai bíróság által frissen elítélt egykori koszovói milícia vezérek mellett. A háborús bűnök miatt elmeszelt politikusok védelmében kitett posztja akkor a nemzetközi komment háborút robbantott ki, hogy a menedzsmentje állítólag azóta is infúzión él. Sokan kérdezik, Rita drága, nem lett volna egyszerűbb inkább egy újabb slágert kiadni ahelyett, hogy belesétálsz a geopolitikai darásfészekbe? No és ha ez még nem lenne elég, akkor itt egy másik dráma. Ugye emlékeztek, a nyári budapesti koncertjét lemondta, de hogy ennek mi az oka, na az még mindig nem derült ki. Viszont ő emellett férjével, Taika Waititivel Ibizán egy luxus jakt fedélzetén pihenget. Egy falatnyi fürdőruciban. Rita Ora az imént a Bulvár Csokorban, és persze muzsikában is. Buenos Morgan visszatekintőm nem sokára. Addig Philo, Para For Cuban, a Naklabbal Crash Rams, és a Saturdays. Csak slágerek közt dobom, itt a Jazz Can't Get Enough.

0: Philo, és jó, hogy a Hajnalok a Gangon 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, előttem pedig 4 órában jó sok duma és kevés zene. Na, az a Buenos Morgan, az ébresztő műsorunk 6 és 10 óra között Ádámmal, Rolanddal és persze mindig a hírszerkesztő Csajjal, vagy éppen fiúval, ha a Pisti van. Ilyenkor napközben pedig előveszük a viccesebb pillanatokat, például most az edzői tanácsokat, mert hogy éppen edzőkről beszélgettek, hogy milyen tanácsot adtak az edzők a játékosoknak. Na, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Hihetetlen, ezt már korábban is hallottam, hogy a mester, a doktor Lakatkár egy hihetetlen jó pszichológiai érzékkel megáldott tréner volt, meg egyben pedagógus, és az, hogy őt nem nyomta a taktikát ezerrel, hanem csak lelkesített, és akkor a végén még annyit mondott, hogy ja, egyébként ugyanúgy kezdünk, ahogy Békés Csabán, ezzel kvázi egy picit le is vette a terhet a játékosokról, mert ők ott azt várták, hogy na akkor a taktikai ukász hegyek jönnek, tudod, hogy akkor most egy a nagy Real Madrid ellen, akkor így játszunk, úgy játszunk, amúgy játszunk, és ő meg semmi ilyesmiben nem ment bele ezzel, pont, hogy felszabadította a játékosokat.
3: Engem az érdekelne nagyon, hogy mi mehetett a Real öltözőben. Tehát, hogy ott mi volt a beszéd. Hogy végre átrepültünk Bukarestből ide, Tatabányára, nem tudom, ez nem egy hakni lenyomjuk, vagy mi volt?
2: Fogalmam nincs, nem tudom, úgy állunk fel, hogy a Valladolid ellen, mert nem tudom, tehát, hogy ott fogalmam nincs, hogy mi lehetett.
3: Amúgy ezeket rohadtul be kéne adni. Tudom, hogy ez mindenféle belső info, meg nem tudom, de mehetne úgy, mint a Forma 1-ben, tudod, hogy egy-két ilyen
2: ahogy a rádiózás
3: belső
2: kimegy.
3: Beszélgetést kiadunk, aha, mert ezt tudom, hogy az időkérésnél oda tartják a mikrofont, tehát igazán megtanulhatnák a sportolók azt, hogy mondjuk ott belennének mikrofonozva az öltözőben.
2: Hát látod, a VB-n igazából, amikor volt a hidratációs szünet, az olyan volt, mint a kézi meccsen az időkérés, mert általában valami ilyesmire használták fel.
3: Na, ezeket egyébként szerintem simán lehetne. Persze mondjuk én show business party vagyok, de hogy ha már ott azért vannak, hogy szórakoztassanak, akkor szórakoztassanak rendesen.
2: Jó, tegyük hozzá, hogy a VB-n a hidratációs szünet az leginkább azért volt, hogy tudjanak reklámot adni a tévétársaságok.
3: Ez igaz, de milyen jó lenne mondjuk egy ilyen, mit tudom én, Kispest Vasas meccs, hogy Csabikám, ez a te gatyád? Az öltözőt hallottuk. Tehát, hogy engem szórakoztatna.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Nebulóza és a Super Sexy. Ezzel zártam a már mit tudom én hányadik órát. Ez a koktél egészen 3 óráig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Nagyon mindjárt Tiesto és Brian Grace közöse a Beautiful Places. Előtt azonban Pisti hozza a legfrissebbeket. A dalt mutatom!
1: Ne feledd! Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
5: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veoliánál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár. Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
7: Következő alkalom október 3-án.
6: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 1 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétfő délutánt. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Tatán terelve közlekedik az 1R és az 5 T busz, 9 magyar végzett dobogós helyen a Sumo Európa bajnokságon. Jövök már is a részletekkel a Forrás Rádió és a hírek mikrofonjánál. Ma egész délután Szabó István. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének elegettéve hétfőn megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatot. 2026. szeptember 21-től hétfőtől, azaz mától várhatóan október végéig útfelújítás miatt az 1-es R és az 5-ös T helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek Tatán. Az 1R kimaradó megállói Dob utca, Kocsi utcai temető, Tomferzi RT, az 5T járat kimaradó megállói Környeúti temető, Tesco áruház, Tomferzi RT. A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terheket tekinti a német gazdasági környezet legnagyobb problémájának, a müncheni IFO gazdaságkutató intézet felmérése szerint. Az energia és munka költségek ennél jóval kevesebb cégnél szerepelnek a legfontosabb gondok között. A felmérés alapján a vállalatok 50%-a nevezte meg a bürokráciát és a szabályozást a németországi telephely legnagyobb problémájaként. Az energiaárakat 27%, a munkaerőköltségeket pedig 22% említette. A bürokráciát a legritkábban az egyéni vállalkozók nevezték meg problémaként, közülük 33% említette ezt. A felmérésben résztvevő vállalatok további jelentős problémaként említették a szakemberhiányt, a politikai keretfeltételeket, az adó- és járulékterheket, valamint a tervezhetőség hiányát. És végezetül sport, 9 magyar végzett dobogós helyen a Veszprémben rendezett U15-ös és U18-as Sumo Európa bajnokságon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatalabbaknál 2 ezüst és 4 bronz volt a mérleg. A legjobban Kurovics Balázs és Hegedűs Miklós szerepelt, mindketten a fináléig meneteltek és végül másodikok lettek. Az U18-as korosztályban 3 magyar állt dobogóra, valamennyien annak alsó fokára.
0: Időjárás.
1: Hétfő délután már csak 18-24 fokot mutatnak a hőmérők, a lehűléshez sok

van kevés duma, jó sok zene, remélem, hogy a számokkal mindenkit megzavartam és megkevertem. Köszi, köszi. Take That, mindjárt jön a Rehab és Lucas Graham közös Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, elsőként Tiesto és a Beautiful Places.

No, azt hiszem, hogy szeretjük a visszatért Take That-et is, ugye, mint ahogy régen szerettük. Sweet Juli, így a dal, az újdonságot hoztam tőlük. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, ha velem tartasz, ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. Tedd a memóriába, kell, akkor vedd elő a koktélos bölcsességet. Emlékeztek Lénára, aki megnyerte a 2010-es Euróvíziós Dalfesztivált Németországból, méghozzá Satellite című dallal, amit egyébként le is játszok. No, róla mesélek majd a Bulvár Csokorban a következő fél órában. Blanks és Azaria, jó, hogy összeálltak így. Jason Mraz is jön, Olivia Dean főleg. A New Level Empire-től pedig most a Velem című 3 évvel ezelőtt itt kapod. Csak

Blanks, és persze Azaria, Don't Be Afraid volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam ez a forrás. Benne a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, rövidesen pedig a Bulvár Csokorban Lénával hozom ám, énekelni is fog jó nagyot. Addig azonban hírem van az utakról, egyes főút, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építése miatt korlátozzák a forgalmat, mindezt teszik november végéig, úgyhogy útszűkülettel fogtok majd találkozni. A 10-esen pedig Lávatlan térségében csatornázási munkálatok zajlanak, ugyancsak útszűkület mellett, egyébként a csapadékvíz elvezetést építik. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ha van infód,

Satellite! Emlegettem már, ugye, hogy a 2010-es Eurovíziós Dalfesztivál győztes dalát és győztes hangját hallottátok az imént. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt a Mással és Bulvár Csokorral. Léna, körül kérem akkor a csönd és a titkolózás, hogy azt még a titkos szolgálat is megirigyelné, úgy gondolom. Na, miután a korábbi egészségügyi problémái és a turné lemondásai után megpróbált visszatérni, az utóbbi időben szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. A plegykalapok és a folyosói csuttogások azonnal beindultak, mi állhat a háttérben. Sokan tudni vélik, hogy valójában egy titkos babavárás áll, és a popsztár a legnagyobb diszkrécióban próbálja óvni a magánéletét a férjével, a szintén zenész Mark Fosterrel. Na vajon ezért ez a nagy elvonulás? Egyébként most csúnya leszek, de sajnos Lénára is elmondhatjuk azt, hogy egy slágeres előadó, és azzal pont berobbant 2010-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon. Bulvár Csokor, benne Léna, Nelly a folytatásban, mindjárt a Ride With Me a tiéd, itt lesz Bruno Mars az újdonsággal, elsőként pedig egy csillagtengerhez mit szólnátok? Jó, tudom, világos van, és nem látjuk a csillagokat. Jó, akkor megvárom az éjszakát, jó? Jön a Unique, csak slágerek!

0: a Childhood Ram 2009-ből érkezett a koktélt hallgatót. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán a Jungle a következő óra elején. Someday Somewhere érkezik, mutatom!
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: A reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
5: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétfő délutánt. Különös szenvedést okozó állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen. Nő a benzin és a dízel ára Horvátországban. Űrkertet alakítottak ki a kínaiak az egyik űrállomáson. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Különös szenvedést okozó állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen, aki megölt egy macskát, a tetem mellett pedig kést és üzenetet hagyott, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság hétfőn a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint szeptember 15-én érkezett bejelentés egy jól láthatóan kegyetlen módon megölt macska teteméről. A tettes a helyszínen hagyta a kést, amit használt, továbbá egy papírlapot, amelyen a 764 felirat és más sötét, agresszív kifejezések voltak. A nyomozók elfogták a 14 éves helyi elkövetőt, aki kihallgatásán a tettét beismerte. Elmondta, hogy Discordon keresztül csatlakozott a 764 nevű online közösséghez, ahol olyan emberek gyűlnek össze, akik bizarr tevékenységeket űznek emberekkel és állatokkal. 2 valamennyi szabályozott üzemanyagára emelkedik Horvátországban, annak ellenére, hogy a kormány a dízel drágulásának mérséklésére tovább csökkentette annak jövedéki adóját. A dízel literje 6 centtel 1,91 euróra, azaz 694 forintra, a benziné 1 centtel 1,74 euróra, azaz 632 forintra drágul. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 10 centtel másfél euróra 545 forintra emelkedik. Kína eddig 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját termesztette sikeresen a világűrben, ezzel megalapozva a növénytermesztés későbbi nagy léptékű alkalmazását az űrállomáson, közölte a kínai állami média. Az eredményeket a kínai emberes űrprogram kutató és kiképző központja egy Tianjinben rendezett űrorvostani

0: Udvardi Panna pedig miután legutóbb 15 helyet rontott, 10 pozíciót javítva a 73.
1: Időjárás.
0: Markáns hidegfront érkezett, amely gyorsan átvonul fölöttünk, szelet, valamint jelentősebb lehűlést hoz. Nagy csapadékra azonban ezúttal sem számíthatunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ugorjunk bele az utolsó órába, sziasztok, ez a koktél egészen 3-ig Tamással, kevés duma, jó sok zene és bulvár csokor, benne pedig Jonatász, na meg Buenos Morgan visszatekintőt is dobok neked, jön a Blond is, itt lesz a Well Hello, Purple Disco Machine dalt is hozok, a Jungle pedig most kezdi az órát, Someday Somewhere, így anóta, szép délután!

Blondis és Curtis Vance újdonság Lovers on the Dance Floor címmel itt a Forráson. Koktél 5 órában, egészen 3-ig együtt. Kevés duma, sok zene és Bulvár Csókor rövidesen Junotász a terítéken. A Bonus Morgan visszatekintőben pedig leégetjük Ádi tesójának a feleségét. Hogy hogyan tesszük? Na kiderül majd nem sokára. Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra, hogy veled töltse. Ez a mai napi koktélos bölcsesség. A memóba fel jó, aztán vedd elő. Junotász rögvest, itt lesz Katy Perry Stardust nóta, na meg a Black Eyed Peas, Anita és El Alfa között.

0: Plaza, a Chucks szólt az iménti körülbelül 2,5 percben. Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel a nap 24 órájában, itt pedig most a koktélban a Bulvár Csókorral. Képzeljétek el, a stúdióban kőkeményen megváltoztak az erőviszonyok. Míg korábban Iker toronyként nyomták együtt a fellépéseket, a duó fele Gregor mostanra teljesen bezárkozott a stúdióba, és szinte antiszociális módon csak a gombok tekergetésének él, miközben Tóbi egyedül hakmizza végig a világot és zsebeli be az elismeréseket a színpadon. Nos, pletykák szerint Gregor állítólag besokalt a kimerítő turné élettől. Ezt igazából meg is tudom ám érteni. No és itt van még egy szaftos, alig 4 napja robbantották fel a netet azzal a videóval, ahol egy repülőgép fedélzetén a felhők felett nyomtak le egy illegálisnak tűnő vad, trance és hard house DJ szettet. Fú, de tetszik ez nekem! Na és tetszett az iménti dal, és a Bulvár Csokorban tehát Jonathan, nem sokára itt a Boros Morgan visszatekintő, addig Selena Gomez, Calvin Harris, Offenbach és Matt Simons. A kereskedelmi szünet után érkezik a Catch and Release.
1: Everybody got the reason, everybody got the way, we just catching and release.
2: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Nem lehet elfelejteni, 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Csevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26, szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gomez és a lábom volt a tiétek, csak slágerek közül érkezett koktél 5 órában, kevés dumával és sok zenével, no meg Bohemus Morgan visszatekintővel. Adib gyakran égeti a saját rokonait, most például a tesójának a feleségével teszi mindezt, hogy miért is, na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Kitty viszont beért a stúdióba, mert hogy a hírszerkesztő és az adás stúdió között nem volt torlódás.
3: Napot nem. Jó reggelt, sziasztok.
4: Frissen és üdén.
3: Az, igen.
2: Az látszik rajtad. Kitty. Mi a helyzet, Kitty? Hétfő van, ilyenkor még pörögni kell.
4: Jó, akkor elmesélem nektek, hogy miként volt az én drága jó öcsémnek felesége élete egyik legkínosabb helyzetében a múlt héten. Ezt hadd meséljem el nektek még itt a téma előtt, jó?
2: Jó, égessünk családtagokat.
4: De magamból indulok ki, hogy akkor ne legyen annyira durva. Képzétek el, meg volt a 20 éves osztálytalálkozónk, és a hely előtt az utcán találkoztunk egymással.
2: Megismertétek egymást?
4: Meg. És azt képzeld el, hogy 8-an már egy csoportba verődtek, ők jöttek velünk szembe, és mi meg néhányan így sétáltunk velük szembe. És ebből az következett ott a Mórichoz közel, hogy puszi-puszi, így mindenkit végig puszilgattam, csak közben egy vadidegen férfi jött még szembe a társasággal.
2: És őt is?
4: És gyakorlatilag én mentem a puszi soron, és majdnem lesmároltam egy tök idegen férfit, aki nagyot ugrott, de hát a törzsbe fogadtanak.
2: Nem adta magát hozzá?
4: Nem adta magát.
2: Helyen.
4: Most várjál, és akkor erre jött az öcsém feleségének története, akik Benidormban egy kávézóban ültek kint, és ő még akart valamit rendelni, még egy kis gírosz is volt ott, ilyen gíroszos kávézós hely volt, és akart rendelni még egy gíroszt. És megjelent mellette egy ilyen helyi erő, és így elkezdte neki mondani, hogy mit kér. És nem értette, hogy a csávó, a pincér, ez miért csak így néz rá, és így bámul rá, és nem válaszol, és üzön, hanem ketchup, hát nem értek, ketchup, please bring ketchup. És kiderült, hogy ugyanúgy egy turista volt.
2: Csak úgy volt az ember.
4: Ráadásul szegény, totálisan rasszista volt, mert egy ugyanúgy sötétebb bőrű volt, mint ott az összes felszolgáló. És ketchup, don't understand, ketchup. És csávó úgy megsértődött és kifordult, hogy szerintem már ezt meséli a családjának. Szóval vigyázzatok az idegenekkel.
2: Igen, sőt, el is utazott az oldal Spanyolországból is, hogy ő oda többet nem megy vissza vele, ott hogy bántak, ugye?
4: Na jó, de ez képest...
3: Jártam így boltba, hogy valaki azt hitte, nem tudom miért. Lehet, hogy olyan otthonosan mozogtam, és akkor elkezdett nekem magyarázni, és nézzük rá, hogy mondom, nem itt dolgozom.
2: Ugye nekem is járt így ismerősöm, mert hogy pont olyan színű póló volt rajta, mint az alkalmazottakon, és valaki csak így hátulról oldalról látta, és tényleg, tehát árnyalatra stimmelt a dolog, és tehát úgy nézett ki messziről, mint egy ott dolgozó, és oda ment, és akkor elkezdett kérdezgetni, hogy ő ezt meg ezt keres, és egyébként haverom tök jó fej volt, mert ő beleállt. Ő elkezdte mondani, mert nagyjából képbe volt, ja, azt arra felé találja, igen, és akkor utána így mondtam, hogy igen, igazából megtehettem volna, hogy elküldöm, és mondom, hogy én nem itt dolgozom, de hát most, ha én tudtam neki segíteni, akkor megteszem.
4: Pontosan, és szerencsétlen filipino kinti turista ezt felfoghatta volna poéra, szerintem elmosolyoghatta volna, elnevethette volna. Én is a MediaMarktban adok tanácsokat. Tehát, hogyha ott valaki megkérdezi, hogy mi van, akkor én simán eljátszom az eladót. De komolyan, szerintem ez tök buli.
2: Ja, szerintem is.
4: Pincérként ízé, még a pénzt is elkérem. Itt előre kell fizetni. Mit kért? Jó. Már is jövök.
2: És kifordulsz. Várjon csak, ugye? Ja, szegény meg ott várakozik.
1: Buenos Morgan! Minden hét

On the Script dalát hoztam el nektek, ez volt a Rain, az órát is zártam, sőt magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottátok. Fogjátok holnap is, jövök majd 10 órakor ugyanígy, addig tedd el a koktélos poharad, akkor pedig előveszük és újra töltjük. Tessék szomjasan érkezni! Roland is, mármint hogy érkezik, hát hogy szomjasan azt nem tudom. A Beat egészen 5-ig vele, aztán jövök vissza, itt leszek hétfő lévén az európai kedvencekkel a charterben, majd pedig természetesen a Light Session DJ Bólival egészen 9 óráig. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! A Sophie and the Giants kezd, Roland első dala a

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt délután 3, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Polyák Gábor lehet a média tanács új elnöke. Intézményvezetői értekezletet tartottak a Városháza dísztermében Tatán. Vitorlázni tanulnak a diákok egy balatoni általános iskola testnevelés óráján. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Polyák Gábort javasolta a média tanács elnöki tisztségére az Országgyűlés Szakbizottsága. 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegátjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A bizottság munkájában résztvevő szakmai testületek a 11 pályázó közül 4 jelölését támogatták. Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba pályázatát. Intézményvezetői értekezletet tartottak a Városháza dísztermében Tatán az önkormányzat szervezésében. Mikló József polgármester meghívására rendszeresen vesznek részt találkozókon a tatai intézmények vezetői. A szeptemberi eseményen többek között olyan témák kerültek fókuszba, mint például az új intézményvezetők bemutatása, tájékoztató a tatai ivóvízellátás helyzetéről, az energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán elnevezésű pályázat, a gyermekek közötti nemzetközi együttműködés a Vízesvár és az önkormányzat aktuális fejlesztései. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. És végezetül sport, idei 7. győzelmét aratta a múlt héten az Európa Ligában a Ferencváros, amely a Celtic elleni 3-1-jel indította a sorozat főtáblás szakaszát. A zöldfehérek a sorozatos továbbjutásoknak és sikereknek köszönhetően szépen gyűjtögetik az UEFA bevételeket is. Az üllői 129 számítása szerint a csütörtökön megszerzett 450 ezer euróval, ez 163 millió forint, eddig 7,7 millió eurónál, azaz 2,8 milliárd forintnál tart Borbély Balázs együttese. Koeficienst csapat szinten még nem gyűjtött a Fradi, hiszen a Celtic főtáblás legyőzésével begyűjtött 2 pont még kevesebb, mint a garantált 3 pont. Így 51,25 ponttal a 37. helyen áll az FTC az UEFA rangsorban.
0: Időjárás.
1: Hétfő délután már csak 18-24 fokot mutatnak a hőmérők, a lehűléshez sokfelé erős, helyenként viharos északnyugati szél társulhat, így a hőérzet még alacsonyabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is kezdünk, jön a Beat, a délután ritmusa, egészen délután 5 óráig hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként érkezik a Sophie and the Giants, ez már is az A Little Bit White, a mikrofonnál így.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, és imádjuk az újdonságokat, természetesen a hazai frontról is. És az egyik olyan banda, hát leginkább ugye Bartolákos Dannonak köré épülő formáció, a Mango Rise, amelyik folyamatosan hozza ki a jobbnál jobb slágereket. Ezek közül most a Lélek Szilánk érkezik. Ne felejtsétek, ez itt a Beat, a délután ritmusa, a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel, egészen délután 5 óra.

0: sofán ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az igazán átütő világsiker azonban 2023 végén, 2024 elején érkezett el számára, azóta kirobbanthatatlan a világ élvonalából. Tőle hozom már is az idei nagy kedvencet, ez a Mr. Know It All.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, vannak igazán termékeny előadók, és hogyha a hazai frontról ilyet kellene mondani a Mango Rise mellett például, akkor mindenképpen megemlíteném Dash nevét, mert hogy folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb átütős lágereket, tőle érkezik már is a Kisbalú itt a Beatben.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, tudjátok jól, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ez pedig azt jelenti, hogy bizony féltávhoz érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban robogunk tovább és nem veszünk vissza a tempóból. Kezdésként érkezik majd a következő 60 perc elején a Talk to You.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
1: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! A köztársasági elnök napirend előtt szólalt fel a parlamentben, Komárom a vármegye hajtó települése. Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Baka András köztársasági elnök közjogi intézményeket érintő kérdésekben kért szót a parlamentben. A köztársasági elnök 2 témát jelölt meg, néhány észrevételt tett az alkotmánybírósági törvény módosításaival kapcsolatban, illetve a legfőbb ügyész jelöléséről beszélt. Baka András kiemelten fontosnak tartja, hogy az alkotmánybíróság, mint az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintélyt, közbizalmat élvezzen. A KDNP és a Fidesz nem vett részt Baka András napirend előtti felszólalásán. Továbbra is Komárom számít Komárom-Esztergom vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának, írja az Egyensúly Intézet adataira hivatkozva a kemma.hu. Az Egyensúly Intézet friss 2026-os településindex elemzése több mint 360 ezer statisztikai adat alapján vizsgálta meg Magyarország településeit. A vármegyénkből pedig ezúttal is Komárom került reflektorfénybe. A város 2014 óta 15,1 indexponttal javított, amivel a kutatás Komárom-Esztergom hajtó településeként azonosította. Az Egyensúly Intézet 2024-ben alkotta meg a településindexet, amely összesen 3154 magyar település és 23 fővárosi kerület fejlettségét hasonlítja össze, illetve azt is mutatja, hogyan változott a helyzetük az elmúlt bő évtizedben. Az évente frissülő mutató több mint 360 ezer nyilvánosan hozzáférhető statisztikai adatból épül fel, a településeket pedig 53 gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális indikátor alapján értékeli. Esztergomban szeptember 26-án, eső esetén október 10-én, reggel 7 óra és este 7 óra között a Liszt-Ferenc utcában a szelvény szerinti jobb oldalon a bibliotéka épületén kosaras gépjárműről végzendő ablaktisztítási munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozás várható, a lakosság türelmét és megértését kérik. És végezetül sport, Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretéhez. A Magyar Szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint a Galatasaray és a West Bromwich Albion futballistája egyaránt sérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. A szövetségi kapitány a Puskás Akadémiából Nagy Zsoltot és a Vasasból az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzó pótlására.
0: Időjárás.
1: Markáns hidegfront érkezett, amely gyorsan átvonul fölöttünk, szelet, valamint jelentősebb lehűlést hoz. Nagy csapadékra azonban ezúttal sem számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Beat, a délután ritmusa. Természetesen ebben az órában is a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel készülök nektek. Kezdésként érkezik a Talk to You, a mikrofon mögött még mindig és Roland.

ez a Forrás Rádió, benne pedig a Beat, a délután ritmusa egészen 5 óráig, ezt követően Zimmerer Tomi hozza a chartert, majd pedig ne felejtjétek, este 7-től 9-ig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, DJ Bóli lesz a ma este rezidense, a folytatásban pedig mi más jöhetne, mint egy újdonság, Disco Bambino és a Dancing Without You.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal. A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
2: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
3: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop.
4: GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
7: Következő alkalom október 3-án.
6: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
8: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

Ez a Forrás Rádió mindig veled, bár az időjárásban már elengedtük a nyarat, de én azt gondolom, hogy a klassz nyári slágerektől, pláne ha újdonságok, ne szabaduljunk. Ezeket mindig jó újra meg újra meghallgatni, és az idei évben ezek közül talán a legátütőbb a Betty Girl slágere volt. Ez érkezik már is. Jön a The Beach!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Filó és Apu, utóbbi ugyebár Vály Alexet takarja ebben az esetben, ez volt a Sehol Se, a folytatásban pedig Kamráddal robogunk tovább, hiszen ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa, benne pedig érkezik a Be Mine.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled. Na hát kérem, az a helyzet, hogy elérkeztünk a mai beat végéhez, úgyhogy én szépen lassan elköszönök tőletek. Viszont aggodalomra semmi ok, mert hogy a folytatásban Zimmerer Tomi hozza a kedvenceket, jön a Charter, majd pedig a Light Session DJ Bólival, ugye utóbbi a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora este 7-től 9-ig. Holnap reggel a Buenos Morgenben Hét Ládámmal együtt várlak titeket újra, addig is gyönyörű estét, az elmúlt két órában és Rolandot hallottátok.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Kia Császár, Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éves stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hétfő délutánt. Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal az Oladi platón végzett munkálatoknál. Folytatódik a külhoni magyar civil szervezetek támogatása. Hétvégén nyert a Tatabánya, döntetlent játszott a Komárom. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én itt a mikrofon mögött Szabó István vagyok. Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen az Oladi platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az aszbeszt tartalmú útburkolatról. A hivatal arról is tájékoztatta a hétfőn az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vasvár megyei helyszínről érkezett bejelentés. Az aszbeszttel szennyezett kőzhúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Folytatódik a külhoni magyar civil szervezetek támogatása. Jelenleg a legfontosabb szempont, hogy megőrizzék a civil szektor támogatásának stabilitását, közölte Pótor József Sepsiszentgyörgyön a Háromszék napilap hétfői beszámolója szerint. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a hétvégén tartott Mindformers tudásfórumon vett részt az erdélyi városban, ahol a háromszéki, magyarországi és muravidéki civil szervezetek képviselőivel folytatott kötetlen beszélgetést. Elmondta, egyelőre nem alakítják át gyökeresen a támogatási rendszert, de átláthatóbbá és objektívebbé szeretnék tenni az elbírálást. A 60-as évek Star Trek sorozatának főszereplője, a James T. Kirk kapitányt alakító William Shatner 95 évesen új karriert kezdett. Zenekarával heavy metal számokat ad elő és lemezt is készít. Shatner és zenekara a hétvégén Chicagóban mutatkozott be a rock színpadon. A csapat Ozzy Osbourne, a Metallica és a Motörhead számai mellett saját dalait is előadta. És végezetül sport, helyi futball, a labdarúgó MB3-ban a Horváth Ferenc irányította Tatabánya 3 fontos pontot szerzett a Veszprém otthonában. Az eredmény 1-2, a Bányász gólszerzői Glasner és Szegleti voltak. A Komárom hazai környezetben az Eto fiataljai ellen szerzett 1 pontot, a végeredmény 1-1.
0: Időjárás.
1: Hétfő délután már csak 18-24 fokot mutatnak a hőmérők, a lehűléshez sokfelé erős, helyenként viharos északnyugati szél társulhat, így a hőérzet még alacsonyabb lehet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

20. étel Mr. Teddy Swims, a dal pedig a persze, hogy a Mr. Noi dal. Szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ám a visszatek rovat is. A következő órában már itt lesz az Aventura és az Obsession. Bocsánat, Obsession, igen, mert hogy ez nem angolul van. Na a lényeg érkezik, apropó érkezik, Miley Cyrus is, pontosabban bocsánat, most már csak Miley, mert hogy a vadonatúj albumtól őt már Miley-nak kell szólítani, úgyhogy szembe jön, akkor nehogy lesz Cyrus hozzátok, jó? Érkezik Katy Perry is, aki interjút adott, miről mesélt, mondom, Olivia Deanről pedig szaftos pletyit pörgetek neked. No, addig pedig legjobbjaink, itt lesz mindjárt Anne Farben és az újdonság, és pedig most kezd, de ugyancsak egy újdonsággal, a Ring My Bell a tiétek, ma a 19. Én Szimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

9 órán és az Ordinári itt a 18. helyen. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen kereken 7 óráig a folytatásban Olivia Dean-nel. Hallottátok, mi történt legutóbb New Yorkban a Madison Square Garden Giga koncertjén? Na, Olivia a turné záró bulián, miközben ugye a félvilág a szerelmi életét találgatta, élőben a színpadról jelentette be, hogy szakítottak a pasijával. Na igen, jól hallottátok, ahelyett, hogy egy unalmas PR közleményt adott volna ki, fogta magát, és a rajongói előtt sírta ki, beszélte ki a bánatát. Ráadásul nem is akárhogyan elárulta, hogy a híres feminista írónő Bell Hooks könyvei segítettek neki túllépni az exén. Hát, a brutális őszinteséget imádjuk, ez tény, de nem biztos, hogy egy könyv kellene ahhoz, hogy túllépje az exeden. Ő jön Olivia Dean, a So Easy to Fall in Love.

Európai Lista, köszi, hogy itt vagy. Na és apropó Katy Perry. A napokban a People magazinnak adott egy exkluzív interjút. No, ebben Kerek Perez kijelentette, hogy megtalálta élete epizódikus, legendás szerelmét. Szép megfogalmazás, ugye? Na és kapaszkodjatok meg, nem másról van szó, mint Justin Trudeau-ról, Kanada korábbi miniszterelnökéről. Igen, kérem, jól hallottátok, a Firework énekesnője és a sármos politikus hivatalosan is ugye egy pár, Katy pedig egyenesen az élete szerelmének nevezi a férfit. No, de itt jön az igazi szaftos kulissza titok, amit most kotyogott el először, konkrétan manifestálta Justint a telefonja Tokiába rejtett kívánságlistával. Elárulta, hogy még tavaly augusztusban írt egy 10 pontból álló listát arról, milyen pasira vágyik, és a 10. pont az volt, igazi szerelem. És bum, kérem, nem sokkal később a világturnéja kellős közepén össze is futottak. A többi pedig ugye már történelem. Katy Perry dala is az, mert hogy az imént hallottátok, Bimi Rexa pedig most a Fearless-szel. A New Religion érkezik a 10.

Bimi Rexa és a Faithless közös New Religion volt a tiétek a 13. héten, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az európai listával, valamint Dua Lipával is. Hogy kerül ide a Training Season? Nem tudom, de a listán, azt tudja, a 12.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már este 6 óra, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolta a legfőbb ügyésznek. Tatán terelve közlekedik az 1R és az 5 T-busz, 9 magyar végzett dobogós helyen a Sumo Európa bajnokságon. Jövök a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei, kezdünk. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének elegettéve hétfőn megtette az országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatot. 2026. szeptember 21-től hétfőtől, azaz mától várhatóan október végéig útfelújítás miatt az 1-es R és az 5-ös T helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek Tatán. Az 1R kimaradó megállói Dob utca, Kocsi utcai temető, Tomferzi RT, az 5T járat kimaradó megállói Környeúti temető, Tesco áruház, Tomferzi RT. A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terheket tekinti a német gazdasági környezet legnagyobb problémájának, a müncheni IFO gazdaságkutató intézet felmérése szerint. Az energia és munka költségek ennél jóval kevesebb cégnél szerepelnek a legfontosabb gondok között. A felmérés alapján a vállalatok 50%-a nevezte meg a bürokráciát és a szabályozást a németországi telephely legnagyobb problémájaként. Az energiaárakat 27%, a munkaerőköltségeket pedig 22% említette. A bürokráciát a legritkábban az egyéni vállalkozók nevezték meg problémaként, közülük 33% említette ezt. A felmérésben résztvevő vállalatok további jelentős problémaként említették a szakemberhiányt, a politikai keretfeltételeket, az adó- és járulékterheket, valamint a tervezhetőség hiányát. És végezetül sport, 9 magyar végzett dobogós helyen a Veszprémben rendezett U15-ös és U18-as Sumo Európa bajnokságon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatalabbaknál 2 ezüst és 4 bronz volt a mérleg. A legjobban Kurovics Balázs és Hegedűs Miklós szerepelt, mindketten a fináléig meneteltek és végül másodikok lettek. Az U18-as korosztályban 3 magyar állt dobogóra, valamennyien annak alsó fokára.
0: Időjárás.
1: Markáns hidegfront érkezett, amely gyorsan átvonul fölöttünk, szelet, valamint jelentősebb lehűlést hoz. Nagy csapadékra azonban ezúttal sem számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, hétfő lévén persze, hogy az európai kedvencekkel. Itt jön mindjárt az Aventura és az Obsession, a Visszatek rovatban kapjátok. Na és találkoztok majd DJ Bólival is, a Light Session 2 órája 7 és 9 között az övé lesz. Előtte viszont tuti, hogy jön Miley, aki ugyan Cyrus, de ettől függetlenül Miley-nak kell már szólítani. Így lesz, édesem!

minden hétfőn Európa kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

8. Sam Fender és Olivia Dean a Rémiim volt a tiétek, a 7. pedig a Jamaicannal bombáztalak, Üzselés szóltó közöse. Ez a Charter, benne pedig persze, hogy az európai lista, de tudod, mit mondom, a menetrendet amúgy köszi, hogy itt vagy. Hétfő, tehát Európa, ez van ma, a kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internetpéntek Dance Chart. És ha már az európai listát ennyire emlegetem, 2004 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten az Aventura dala volt az

Pietri és Pinti Spruce, a Hold My Love volt a tiétek. Egy újdonságot pörgettem, nagy kedvencem, imádom. Hétfő európai lista, Zala Larsont is imádom. Nőle folytatom, a Lush Life érkezik. Ez a

0: Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úriember vagyok, tiszt!

Cyrus és a Jolene, de egyébként nem Miley Cyrus daláról beszélünk, mert hogy Dolly Partontól kaptuk ezt a dalt egykoron, és éppen az ő emléke miatt került fel az európai listára, mert tudjátok, hetekkel ezelőtt sajna elment közülünk. A Jolene ugye az ő dala, Miley Cyrus pedig volt oly kedves, hogy ezt 2015-ben feldolgozta. No, és apropó Miley Cyrus, hivatalosan is bejelentette, hogy 2 évtized után Kerek Perec eldobja a híres Cyrus vezeték nevet, a jövőben simán csak Miley-ként alkot. Na, persze a bulvár sajtó azonnal ráugrott a sztorira, és mindenki azt suttogta, hogy ez a végső csapás az apjával Billy

Talán Ate és Imál Angel, na jó, hogy a Moving to the Sun volt a tiétek a második héten. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt voltál, maradj, mert hisz az első helynél vagyunk. Shakira és Burna Boy, ők emlegethetők ezügyben. A foci VB hivatalos dalát hozom nektek, ez a mai

No, persze, hogy a Die Die szólt, a Shakira és Burna Boy közös. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, mit lesznek majd az amerikai kedvencek. No, és Jennifer Lawrence is, aki elárulta, miért visel gyakran fejkendőt. No, holnap megtudjátok. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozás.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este, 7 jó estét kívánok, szép hétfőt. Különös szenvedést okozó állatkínzás büntette miatt eljárás indult egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen. Ő a benzin és a dízelára Horvátországban űrkertet alakítottak ki a kínaiak az egyik űrállomáson. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Különös szenvedést okozó állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen, aki megölt egy macskát, a tetem mellett pedig kést és üzenetet hagyott, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság hétfőn a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint szeptember 15-én érkezett bejelentés egy jól láthatóan kegyetlen módon megölt macska teteméről. A tettes a helyszínen hagyta a kést, amit használt, továbbá egy papírlapot, amelyen a 764 felirat és más sötét, agresszív kifejezések voltak. A nyomozók elfogták a 14 éves helyi elkövetőt, aki kihallgatásán a tettét beismerte. Elmondta, hogy Discordon keresztül csatlakozott a 764 nevű online közösséghez, ahol olyan emberek gyűlnek össze, akik bizarr tevékenységeket űznek emberekkel és állatokkal. 2 valamennyi szabályozott üzemanyagára emelkedik Horvátországban, annak ellenére, hogy a kormány a dízel drágulásának mérséklésére tovább csökkentette annak jövedéki adóját. A dízel literje 6 centtel 1,91 század euróra, azaz 694 forintra, a benziné 1 centtel 1,74 század euróra, azaz 632 forintra drágul. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 10 centtel másfél euróra 545 forintra emelkedik. Kína eddig 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját termesztette sikeresen a világűrben, ezzel megalapozva a növénytermesztés későbbi nagy léptékű alkalmazását az űrállomáson, közölte a kínai állami média. Az eredményeket a kínai emberes űrprogram kutató és kiképző központja egy Tianjinben rendezett űrorvostani és űrmérnöki konferencián ismertette. Chang Hung Chang, a Sancho 21 emberes űrmisszió űrhajósa fényképeket és videókat mutatott be a Tiankun kínai űrállomáson kialakított űrkertről, ahol egyebek mellett salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát termesztenek. És végezetül sport, Marozsán Fábián 1, Udvardi Panna pedig 10 helyet javított a teniszezők világranglistáján. A legjobb magyar férfi játékos az 59. helyre lépett előre, és továbbra is ő az egyetlen magyar az ATP Top 100-ban. A nőknél Bondár Anna a legjobb magyar, ő maradt a 69. Udvardi Panna pedig miután legutóbb 15 helyet rontott, 10 pozíciót javítva a 73.
0: Időjárás.
1: Markáns hidegfront érkezett, amely gyorsan átvonul fölöttünk, szelet, valamint jelentősebb lehűlést hoz, nagy csapadékra azonban ezúttal sem számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez! Esti mese helyett! Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Ez a Light Session! A Forrás Rádió Mix műsora este 7-től

Funky beat. People want to come along.

0: egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Az elektromos rollerek helyes használata és töltése nagyon fontos, közös gyökereiket fedezték fel Kesztölc és Mocsenok lakói, bábos foglalkozás indul Komáromban. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 21-én hétfőn. Az elektromos rollerek használata ma már mindennapossá vált, a helyes használatuk és töltésük nagyon fontos, hiszen többször előfordult már, hogy a tűzoltóknak egy kigyulladt roller miatt kellett kivonulniuk. A részletekről beszélt rádiónknak Körtvéfáji Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
2: Egyre több elektromos roller tűz miatt vonulnak a tűzoltók a megyében is. A legtöbb elektromos roller a jármű sérülése miatt, nem megfelelő használat miatt, illetve hogyha alul méretezett az elektromos rendszer és onnan töltjük, akkor tud kigyulladni. Hogyha az elektromos rollerünk mondjuk leesett valahonnan, koccantunk vele, sérült, beázott, akkor pár napra helyezzük éghető anyagoktól távol, és ne használjuk, mert az akkumulátorban a sérülésekből adódó kémiai folyamatok akár napokig is eltarthatnak, és később is keletkezhet tűz. Ugye az első töltés előtt még ellenőriztessük a villamos hálózatot, és akkor ki fog derülni, hogy bírni fogja-e a hálózat, ha arról töltjük. Töltéskor pedig ne használjunk hosszabbítót. Hogyha a töltő vagy a kábel sérült, akkor ne töltsük vele, illetve ne hagyjuk éjszakára a töltőn a rollert. Hogyha hosszabb ideig nem használjuk, akkor az a legbiztonságosabb, hogyha az akkumulátort körülbelül 30%-ra feltöltjük és úgy tároljuk. Hogyha a litium-ion akkumulátor kigyullad, akkor fehér füst áramlik belőle. Ez egyébként rendkívül mérgező, és néhány másodperc alatt

0: terápiás osztály létrehozásában és fejlődésében, közölték a kórház közösségi oldalán. Nem csak a kórházban, a város életében is maradandót alkotott, 2009 óta a város díszpolgára, 2000-ben pedig Szabó Ignác díjjal tüntették ki. Hagyományőrző bemutatók, kulturális műsorok és különleges írásgyakorlatok is színesítették Kesztölt és a szlovákiai Mocsenok közös programját a közelmúltban. A Klement vagy Kriment közös gyökerek szóban és hagyományban című uniós pályázat élményeiről Kesztölc község önkormányzata szeptember 10-én számolt be. A két települést közös történelmi és vallási örökség köti össze, mindkettő védőszentje Szent Kelemen pápa. Erre épült a pályázat program sorozata, amelynek során a résztvevők megismerhették egymás életét, hagyományait és kulturális értékeit. A kesztölci eseményeken az óvodásoktól és az iskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát. Az önkormányzat beszámolója külön kiemelte, hogy a diákok a nyári szünet ellenére is részt vettek a programokban. A Hagyományok Fóruma kiállítás megnyitóval kezdődött, majd a helyi szlovák tradíciók bemutatásával folytatódott. A résztvevők a Cyril Metod örökséggel és a glagolita írással is ismerkedtek. Délután kulturális műsort tekinthettek meg, ezt követően bemutatták a kesztölci templomot, ahol szlovák nyelvű misét tartottak. A vendégek végül a helytörténeti múzeumot is felkeresték. A közös munka Mocsenokon kétnapos programsorozattal folytatódott, számolt be a dorogimedence.hu. Bábos foglalkozás indul Komáromban, a Generációk házában. A Pici Maszat bábcsoportba elsősorban az általános iskolák alsó tagozatos diákjait, valamint az óvodák ügyes középsős és nagycsoportos apró talpúit várják. Gábor Klárától a Garabonciás Néptánc Együttes és az alakuló félben lévő Pici Maszat bábcsoport vezetőjétől megtudtuk, hogy a tervek szerint heti egy alkalommal kerül majd sor a foglalkozásokra. A résztvevő gyerekek többféle dologban is látványosan fejlődni fognak, hiszen itt együtt van a látvány eltervezése, a bábok és a díszletek elkészítése, a szöveg és a zenére való mozgások megtanulása és elsajátítása, valamint a bábok mozgatása és a kreativitás, hangsúlyozta a szakember. Az első alkalomra szeptember 26-án délelőtt 10 órától kerül sor a Generációk házában, majd a későbbiekben a csütörtöki vagy keddi napokon délután 16 óra 30 perctől találkozhatnak a csoport tagjai, közölte Komárom városa honlapján. Október 5-éig lehet pályázni az Esztergom megyei jogúváros jó tanulója, jó sportolója 2026 címre. Az elismeréssel azokat az általános és középiskolás diákokat jutalmazzák, akik a tanulásban és a sportban egyaránt kimagasló eredményeket értek el. Az esztergomi önkormányzat közjóléti és köznevelési bizottságának felhívására olyan fiatalokat lehet jelölni, akik Esztergomban tanulnak és sportolnak, valamint a városban bejegyzett és működő sportegyesület tagjai. A pályázat célja az eredményes tanulás és a magas szintű sportteljesítmény ösztönzése, a fair play szellemének ápolása, valamint az utánpótlás nevelés támogatása és a legkiválóbb diákok elismerése. A jelentkezőket nemenként külön általános iskolás és középiskolás korosztályban értékelik, tanulmányi eredményeik és egyesületi vagy diák olimpiai sportsikereik alapján, közölte a dorogimedence.hu. Oroszlányban az Új Forrás aktuális számának lapszámbemutatója kapcsán zenés beszélgetést tartanak szeptember 23-án 18 órától Cseh András grafikus filmes zenésszel. Az est házigazdája Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője, helyszín Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. És végezetül sport, 4 gólos győzelemmel mutatkozott be a Dorogi AC Leány csapata a kézilabda országos gyermekbajnokság U15 korosztályában. A hétvégi első fordulóban az AFKC Csákvár ellen 26-22-re nyertek a dorogiak. A dorogiak legeredményesebb játékosa Kákonyi Zsófia volt 8 találattal, Pócsik Mira és Patakfalvi Boglárka 4-4, Bátori Lia 3 gólt szerzett, Tóth Csenge és Hajnal Sára 2-szer, Tóth Fruzsina, Dobi Nóra és Tauber Lea 1-szer talált a kapuba, közölte a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 21-én hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékei

termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Elbörgetnéd a korai kelést? Tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled!

0: neki most kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: kitörnél a szürkeségből, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én nagyon elgondolkoztam azon, hogy mivel lehet elütni 13 órát a WC-ben, és gyűjtöttem ötleteket, hogy miket lehet csinálni. Például WC papír kosár. Galacsinokat gyártasz, célpont a kuka vagy egy üres guriga, és dobálózol.
2: Ez jó.
3: Már ha nem fogyott perc, el, nem? És nem te használtad az utcsót fel.
2: Igen, ugye? Akkor ne dobálj szét.
1: Nem hát szép. Akkor másból csinálsz galacsinokat, és dobálózol. Akkor javasolják még a guriga bowlingot további 5-10 percre.
2: Guriga bowling, ez jó!
1: 2-3 guriga a bábú, és a WC papír galacsina golyó. Jó, ez megint kell. Következő a nagy kedvencem. Toronyépítés.
2: WC papír, toronyépítés?
1: Nagyon remélem.
2: Hogy
1: nagyon remélem,
2: hogy
1: másból. Igen, mert túl sok halmozni való dolog nincsen.
2: WC papír gurigából, igen.
1: Milyen magasra tudod építeni úgy, hogy ne dőljön el? WC papír origami, tehát nagyon sok mindent itt a WC papírra visznek, de van még kreatív. A fürdő szobai zenekar. Melyik tárgy milyen hangot ad? Guriga, csap, WC, kefe, kuka, flakon.
3: Jó, és...
2: és írsz valami több szólamut. Zenekari művet.
1: Magatok előtte, hogy ott alkot benne a flamand képviselők is, a belga hinduszajától.
2: Nyitogatja a csapot, tudod, lábdob közben vagy valami. Jó.
1: Aztán tükörjáték. Próbálj csak úgy a tükörben nézve megérinteni különböző tárgyakat.
2: Hülyeség hallott.
3: Jézusom.
1: Oké, mire jó még játék? Válasz tárgyakat a WC-ben, és találd ki, hogy mire való még. Például énekelj a WC kefébe.
2: Vagy esetleg elképzelheted, hogy valami Star Wars, tudod?
1: Jó,
2: és akkor a WC-kefe az a fénykart, így van.
1: Nagyon jó, vagy például hónesprének használod a óceánillatút.
2: Az jó, igen.
1: Illetve van még a WC szabadulószoba, nézz körbe és képzeld el, hogy minden tárgy egy nyom, találj ki olyan történetet, hogy hogyan lehetne innen megszökni.
3: Hát vagy pedig ez lehet, hogy hasznos lenne.
2: Vagy pedig tényleg próbálj meg kiszabadulni. Hát nem hiszem el, hát a MacGyvernek sikerült. Az elveszett erek jégfosztogatóiban ott is beragadtak egy csomót, az is sikerült. Az Indiana Jonesnak is sikerült. Hát pont neked ne sikerülne.
1: Szerintetek, mikor a takarító 13 óra után benyit, akkor ott mik az első mondatok, hogy milyen állapotban talál meg akár téged, vagy akár a flamand képviselőt?
2: Hát én még meg is ölelgetem.
1: Megöleled?
2: Hát persze, simán.
1: Jó reggelt, nem biztos érteni, mi van, tehát lehet, hogy megijed is elfut, hogy szellem.
2: Ja, nem hiszem, nem. Hát gondolom azért ott ismerték is a képviselőket.
1: Van még rajtad ruha? Tehát, hogy nem kezdenek el ilyen tévképzetek, hogy
2: van.
1: Tehát ruhában alszol.
2: Ne, kezd el tovább szűni. Van. Nem fogok ezt elrevetkőzni. Bármennyire is szeretném.
3: Ádi, lehet másra gondolt, hogy mivel ütnél el az
2: ja,
3: időt.
2: Ja, hát lehet.
1: Ezután mennyi ideig nem vész WC-re?
2: Hát én megyek, persze.
1: Miért tudod ugyanúgy vészem?
2: Persze, hát azon menni kell, csak viszek magammal a telefon.
3: Egyébként nekem az a tanácsom, mert én ugye ezután a gyerekkori eset után bárhova megyek, de tényleg legyen az egy bevásárlóközpont, vagy idegen hely, lakás, ott mindig először megpróbálom, hogy ki tudok jönni.
2: Ja, hogy te teszteled. Azt hittem, mindig szólsz valakinek, hogy én most el fogok menni WC-re, mert amúgy leszek, ha keresnétek.
1: Amúgy ez nem rossz dolog. Ez
3: ja,
1: jó ötlet.
3: Igen.
1: Mit tudom, én Oceanba elszaladok WC-re, szólok a biztonsági őrnek, ha 5 percig nem jövök, akkor 2-es fülke. És kacsintok.
2: Figyelj, lehet, hogy kicsit gyanús lenne, oda mész a misztiőrhöz, hogy figyelj, én most elmegyek a WC-re, 5 perc múlva gyere utánam.
1: Amúgy innen nézve nem hülyeség, hogy a lányok mindig kette járnak.
2: Uh-huh. Na, innentől kezdve. Lehet, hogy ezt be fogják vezetni a flamand parlamentben, innentől párosával kell elmenni mostóba.
1: Vagy ha mégis beszorulsz, akkor azért Andival még jobban elütöd a 13 órát, nem? Tehát, hogy ott legalább van téma.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel. Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8.

0: egyszer is akarom veled ezt még.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: a Forrás Rádió mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc. Nagyon fáj,

kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session!

0: következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van egy múltam,

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Basz, meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én igazi gyengébb.

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!